0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as évek.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Egy húron pendülünk a rockzenével.
2: 107,1!
3: A legjobb rockzenék a 80-as, 90-es évekből.
2: Ez

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: Zenés képeslapok a múltból a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évek kedvencei az SMR-ben.
2: Hallgasson zenét velünk!
3: A 107,1 MHz-en.

0: Hajnali 3 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján. Nálunk újra hallhatja a régi kedvencei.
1: Az egykori legnagyobb ex-jóslát.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: 80-as évek diszkózenéi a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Mellékhatások nélkül.

gonna make you move. I do the latest groove. Don't stop. So just kick off your shoes. Mindenkinek, aki veszi ezt az adást. Retrobuli folyamatban a 107,1 MHz-en. Leszten 107,1.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: És most vissza a 80-as évekbe. A 80-as
1: évekbe. Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: A rockzene halhatatlan és örök slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Halhatatlan és örök slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: A 70-es évek slágerei.
1: A 107,1 MHz-en, ahol
0: a zene minden.
2: A zene minden.
1: Hallgasson zenét velünk!
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Önnek is megette az autórádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié.

0: Köszöntjük. A 107,1 MHz-en.
1: Hello, hello.
0: Üdvözöljük a magyar retrózenék frekvenciáján, a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
2: Reggeltől estig.
3: Dalok, melyeket szerettünk.

0: a Szabadkai Magyar Rádióval,
1: a 107,1-en.
0: Repül az idő. Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 20 éves?

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Reklámot hallottak.
3: Kedves hallgatóink, retrósláger érkezik a 107,1 MHz-re. A hangszórók mellett tessék figyelni.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: A hallgatók hullámhosszán.
0: A 107,1-en.

0: Köszöntöm a hallgatókat! A Szabadkai Magyar Rádióban vallási műsorok következnek. Először a katolikus vallási műsort hallják Palatinus István plébános szerkesztésében.
1: Mustárnak. A Szabadkai Magyar Rádió vallási műsora következik.

Dicsértessük a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szabadkai Magyar Rádió vallási műsorának hallgatóit. Minden életpálya arra szólít bennünket, hogy hivatását tegyük. 1931-ben halt meg Batthyán Stratmann László herceg, hírneves szemorvos, akadémikus, a szegények nagy barátja. Halálos ágyát felesége és 11 gyermeke vette körül imádkozva, mert egy igazi, mélyen Istenben hívő ember haldoklott. Amikor a halál beállt, felesége így szólt: gyerekek, a papja jó Istennél van. Batthyán Stratmann László nem csoda gyerekeknek és nem szentnek indult. A gimnáziumban kétszer is megbukott, érettségi előtt pedig eltanácsolták az iskolából. Egyszer csak mégis felfedezi, hogy Istennek terve van minden emberrel, vele is. Elkezdi imádkozva keresni a hivatását. Így világosodik meg előtte, hogy az embereket kell szolgálnia. Elvégzi az orvosi egyetemet és Köpcsényi kastélyát 120 ágyas kórházzá alakítja. Később szemészi és sebészi képesítést is szerez, mert ennek látja égető hiányát. Majd Körmendi kastélyából is kórházat csinál. Vagyonát a szegényekre, betegekre költi. Szaktudása közismert, ezért egyetemi tanárnak hívják. De ő nem fogadja el, mert úgy véli, elvonná a szegények szolgálatától. Sokat dolgozik, de az imára mindig van ideje. Minden reggel elmélkedik, szentmisére megy, áldozik. Több mint 20 000 szemműtétet végzett. Műtétjei előtt mindig bensőségesen imádkozott. Egész életében Isten tervének megvalósítására, embertársainak szolgálatára törekedett. A nagy keresztények életében közismert a hivatás választásnak ez a módja, imádkozva keresik, hogy vajon mi velük Isten terve. Hol tudják leginkább szolgálni embertársaikat? Sok szerzetes rend született ebből a szemléletből. Évszázadokon át nem volt, aki gondozza a betegeket. Megszülettek a beteg gondozói rendek, és korról korra újra születtek az igények megfelelően. Ki kell szabadítani a rabszolgákat. Létrejött a rabszolga kiváltók rendje. Isten igéjére éhezik a nép. Prédikáló közösségek jöttek létre, tanítani kell az ifjúságot. Megalakulnak a tanítórendek, és még egy különös dolog tűnik föl. Ha az egyház nagyjaival ismerkedünk, mindenfajta ember van köztük, nem csak hercegek és orvosok, okosak és előkelők, épp ellenkezőleg. Vannak köztük gyönge tehetségűek, akik végig bukdácsolták az iskolákat, és testileg gyengék, nyomorékok voltak, mégis valami csodálatosat alkotott bennük a lélek. Vannak, akik egész életükben nem jutottak a takarításnál vagy a kapusságnál magasabb beosztásba. Az egyház mégis nagyjai között tiszteli őket, s úgy állítja elénk alakjukat, mint követendő példát. Hogyan lehet példaképünk egy rossz tanuló, egy ügyetlen, egy nem sokra jutott ember, egy nyomorék? Egyáltalán mi a kereszténység véleménye a hivatásokról, a sikeres pályaválasztásról, a sikeres életről? Akár sejted már, mi szeretnél lenni, akár nem, előbb-utóbb pályát kell választania az embernek.
Mit tud mondani neked a kereszténység a pályaválasztás, a helyes életvitel keresésében? A hivatás, a keresztény szemlélet különbséget tesz pálya és hivatás között. Ennek oka, hogy vannak sajátos feladatok, életpályák, amelyek nagy rátermettséget, elkötelezettséget kívánnak. Például a pedagógusi, a papi, az orvosi. Hivatásról általában olyankor beszélünk, ha valaki nagy odaadást kívánó pályára lép, vagy feladatot vállal. És ezt azért teszi, mert késztetést, hivatást érez arra, hogy ezen a pályán, vagy a feladat teljesítésével embertársait szolgálja. A keresztény szemlélet szerint minden embernek van hivatása. Minden ember előtt egy odaadást kívánó feladat áll. Keresni az igazságot, és azt követni. Szolgálni embertársait és a társadalmat. És a lelke mélyén minden ember érzi ezt a hívást a nagy cél teljesítésére. A keresztény előtt a legnagyobb elkötelezettséget kívánó feladat áll, hogy egyesüljön Istennel. Isten örömét, magát Istent hordozza a világba, és így módon eljusson az örök életre. Az igazi keresztény érzi a Szentlélek késztetését a feladat teljesítésére. Úgy is mondhatjuk, a keresztény ember hivatása megvalósítani, amit Isten elgondolt róla. Isten csodálatos tervet készített az életünkről. A lehető legszebbet és személyünkre szabottat. Tökéletesebbet nem tehetnénk, mint hogy a tervet teljesítsük. Mi ez a csodálatos terv, amelyet módunkban áll teljesíteni? Hogy Jézus éljen és kibontakozzon bennünk. Hogy Jézust vigyük az emberek közé. És hogy így módon mi is eljussunk majd a mennybe. Hogyan tudjuk megvalósítani ezt a tervet? Úgyhogy először Istent, a végtelen szeretetet és igazságot választjuk életünk ideáljának. Nem akarunk mást, csak az ő akaratát tenni, az ő tervét megvalósítani. És azt kérdezzük, hogy mi az ő akarata? Hát az, hogy szeressük és szolgáljuk embertársainkat. Aki szeret, abban Isten él. Az Istent hordozza a világba, és az Isten vezeti a terv megvalósulása felé. Annak ő kinyilatkoztatja a helyes utat. A keresztény ember tehát így választ pályát.

Általában mitől függ, hogy az ember milyen életpályát választ? Természetesen nagy mértékben az adottságaitól, de döntő módon attól is, hogy mit tart élete célján, életpályát választ. Természetesen nagy mértékben az adottságaitól, de döntő módon attól is, hogy mit tart élete céljának, mit tart sikeres életnek.

a pénz, a tekintély, a kényelem. Az életpályák, munkakörök értéke attól függ, hogy melyik biztosít több pénzt, tekintélyt vagy kényelmet. A pálya választás megválasztása képességeimmel, hol tudok több pénzhez és tekintélyhez, kényelemhez jutni. Ez a szemlélet gyökerében hibás, mert alapja az önzés. Nem szerepelnek benne az embertársak, a társadalom szükségletei, csak a saját magam egyéni érdeke. Mert azt szerint vannak alacsonyabb és magasabb rangú, értékű hivatások és emberek, illetve egy hivatás, egy ember értékét az határozza meg, hogy mennyire biztosítja a pénzt, a tekintélyt, a kényelmet. Gondold meg, hogyan rangsorolja sok ember a különböző pályákat. Láthatod, hogy vannak előkelő és lebecsült foglalkozások. A keresztény felfogás szerint az ember célja az élet sikere, hogy szeresse Istent és embertársát, hogy ezáltal egyesüljön Istennel, hogy Istent adja a világnak, és így jusson el az örök életre. Az életpályák, munkakörök értéke egyenlő, hiszen minden munkakörben van mód a keresztény hivatás betöltésére, az Isten és az ember szeretetére. A pályaválasztás meghatározója a képességeimmel, adottságaimmal, hol tudom jól megvalósítani keresztény elhivatottságomat. Hol tudom jól szolgálni Istent és embertársaimat. A keresztény ember nem annyira pályát választ, inkább figyeli, hogy mire hívja őt az Isten, hogy miként teljesítheti Isten rá vonatkozó tervét. Így pályaválasztásra is része a hivatásának, hiszen ezzel is Isten nagy tervét teljesíti embertársai szolgálatára, és Isten hívására választ pályát, vagy Istenre figyelve ellenőrzi, hogy korábbi pálya választása helyese. Ez a szemlélet önzetlen és társadalmat építő. A hivatás választást döntően befolyásolják az embertársak, illetve a társadalom szükségletei. Ez a szemlélet a rokon a nem keresztény humanista ember képpel. Sajnos sok keresztény sem ez szerint él és választ pályát. A szemléletben a hivatások, az emberek egyenlőek. Szent Pál apostol hasonlata szerint az egyház és az emberiség olyan, mint egy nagy test, amelynek sok tagja van. A tagok rendeltetése különböző, de mindre szükség van, mind egyenlő. A keresztény Isten tervének megvalósulását látja abban is, hogy a különböző pályák és hivatások kiegészítik egymást a társadalomban. Sokan azt hiszik, hogy az ember célja az, hogy minél többet dolgozzon, tanuljon, s a végén gyakran megtörténik, hogy belerokkan, belebetegszik, vagy nem marad ideje más fontos feladatokra. E keresztény ember tudja, az a hivatása, hogy Isten tervét teljesítse, így egyesül Istennel, így tudja őt igazán adni a világnak. A keresztény fiatal számára felemelő tudat, hogy nem kell várni a tanulmányai befejezéséig addig,

0: hogy hivatását teljesíthesse, hiszen már most teljes értékű keresztény lehet. Hordozhatja Jézus örömét, magát Jézust. De csak akkor, ha Isten akaratát teszi, ha Istennek terve szerint harmonikusan osztja be idejét, időt biztosít mindarra, ami emberi és keresztény kibontakozásában szükséges, ugyanúgy pótolhatatlanul fontos egy egészséges életrend kialakítása. És ez nem csak a fiataloknak, hanem a felnőttek számára is egyaránt fontos. Induljunk hát Jézus nyomába, a krisztusi lelkület keresésére, és így próbáljuk formálni, alakítani mindazt, amit teszünk hivatássá, küldetéssé, hogy mások számára áldássá lehessünk. Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindannyiunknak szép hétvégét. Palatinos István atya voltam, a Szerbiai Mária Rádió magyar műsorainak műsorigazgatója. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.
1: A Mustármag című műsort a Mária Rádió készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

A Szabadkai Magyar Rádióban református vallási műsor következik. Harangozó László a Szerbiai Református Keresztény Egyház püspökének szerkesztésében.

Sok szeretettel köszöntöm a Református Egyház vallási műsorának minden hallgatóját. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Felolvasom Istenek ígéjét, Sámuel próféta első könyve, 22. részének az első verséből. Elment onnan Dávid, és az Adullám barlangba menekült. Amikor meghallották ezt testvérei és apjának egész házanépe, oda mentek hozzá. Elment onnan Dávid, és az Adullám barlangba menekült. Van úgy, hogy azt érezzük, hogy az életünk egy holtpontra jutott. Mélyebbe jutottunk. Mélységeket járunk meg. Talán összeomlottak az álmaink, a terveink. Lehet, hogy elveszítettünk valakit, akivel együtt örülhettünk volna. Talán csalódásért az életbe csalódtunk emberekbe, magunkba. Talán kihasználtak valakik. Azt látjuk magunk körül, hogy vannak olyan emberek, akiknek semmi sem szent, akik átgázolnak másokon, kihasználják mások gyengeségét, és talán mi magunk is áldozatai voltunk az ilyeneknek, és könnyen elcsüggedi ilyenkor az ember. Amikor azt érzi, hogy egyedül van, bezártságban van, félelem, rettegés veszi körül, vajon miért engedi meg Isten mindezt? Miért kell nekem, aki hiszek ő benne, aki vallom az ő szentségét, az ő isteni mi voltát, megpróbáltatnom. A felolvasott ige Dávid életének egy olyan szakaszáról szól, amikor ő is mély pontra jutott. Amikor nagy keserűségeken és fájdalmakon kellett átmennie. Saul király elől menekül, aki halálra keresteti. Először elmenekül a Szent Sátorhoz, de onnan is tovább kell mennie. Elmenekül a filiszteusokhoz, akik elfogják, és csak úgy tud megmenekülni, hogy kivetkőzik emberi mi voltából, és őrültnek teteti magát. Innen is megszabadulva végül egy barlangba, Adullám barlangjába jut. Nagyon nagy fájdalmakon ment át ez a Dávid. Adullám azt jelenti, hogy egy lezárt hely. És valóban ez a barlang, mintha egy lezárt helyen, ahova ellene zárva ez a Dávid. Ahonnan már nincs mélyebbre való bejutás, nincs kitörés, ahol minden reményt és minden álmot elveszít. Pedig előtte milyen csodálatos volt Dávidnak az élete. Megtapasztalhatta, hogy mit jelent bajnoknak lenni, hiszen legyőzte Góliátot, a filiszteus óriást, nagy dicsőségben részesül, majd a király veje lett, hadseregparancsnok lett, sokan tisztelték, sokan magasztalták, és aztán hirtelen elveszített mindent. Saul halálra kerestette, mint egy kivert kutyának kellett menekülni. Feltehette ez a Dávid a kérdést, hogy Istenem, miért teszed ezt velem? Én dicsőítlek téged. És valóban, Isten, miért enged meg megpróbáltatásokat? Miért enged meg Saulokat a mi életünkbe? És akármilyen furcsán is hangzik a válasz, azért, mert Isten szereti Dávidot, mert Istennek terve van Dáviddal, és azért engedi meg a mi életünkbe is, mert szeret minket. Ez szeretet, tehetjük fel a kérdést. Milyen szeretet ez? Ha nekem fájdalmakon és megpróbáltatásokon kell átmennem. Átformáló szeretet. Isten arra képre akar minket formálni, amire tervezett minket. Dáviddal az volt a terve, hogy a jó királyt adjon az ő személyében az ő népének. Nem egy gyors talpalt királyt, nem egy olyan, mint ami Saul volt, az elődje, aki csak magának él, aki a maga féltékenységgel és önzés által van vezetve. Egy jó királyt akart adni az ő népének. És valójában az egész felkészítéséről szól. Megtapasztalhatta, hogy mi a kegyelem, hiszen egy olyan családból hívta elő őt, ahol ő volt a legkisebb. Számításba se vették őt. Amikor eljött Sámuel próféta, hogy királlyá kenjen egyet az ő családjából, akkor őt mellőzték, de mégis őt választotta Isten. Megtapasztalta, mit jelent a király vejének lenni, mit jelent palotában lakni, dicsőségben részesülni, és aztán megtapasztalta, mit jelent mindent elveszíteni. Mit jelent bezárt helyen lakozni? Mit jelent Adullám barlangjába jutni? Meg kellett tanulnia, hogy Isten kegyelméből könnyen lehet senkiből valaki, de valakiből senkivé is lehet. Megtanult együtt érezni a szenvedőkkel, de megtanult figyelni, szolgálni Istennek. Istennek velünk is terve van. És a Szentírás azt tanítja, hogy akiket Isten kiválaszt az üdvösségre és elhív magának, azokat megpróbálja. Azokat formálja,
És sokszor küzdelmeken, fájdalmakon megyünk át, de azért, hogy használható eszközei legyünk Istennek. Isten nekünk is koronát ígér, királyságot ígér. Hiszen a Jelenések könyvében mondja azt, hogy légy hű, mint haláli, és neked adom az életnek koronáját. De miben kell hűségesnek lennünk? Minden körülmény között. Nem csak akkor, amikor örömeink vannak, amikor jól mennek a dolgaink, hanem bizony az egyedül létben is. Bizony a szenvedésben is. És leginkább ilyenkor edződik meg a mi hitünk, és próbáltatik meg az Istenhez való hűségünk. És akik végig kitartanak, azok elmondhatják Pál apostollal, amit Timóteusnak ír, hogy végezetre eltétetett nékem az igazság koronája. Mondja ezt Pál apostol, aki annyi szenvedésen, küzdelmen ment keresztül. Kálvin János mondja az institúcióba, hogy úgy rendelte ugyanis az Úr, hogy azok, kik majd egykor az égben elnyerik a koronát, előbb itt a földön küzdelmeknek legyenek kitéve, és csak akkor diadalmaskodjanak, ha a küzdelem nehézségeit legyőzték, és győzelmet arattak. Igen, győzelmet aratni a küzdelmek közepette. Ha te is megpróbáltatásokon mész át, és azt kérdezed, hogy Istenem, hol vagy, akkor fontos tudatosítani önmagadba, hogy Isten sohasem hagyott el téged. Mert Isten végtelenül szeret. Isten formált téged az ő saját képére, sőt, annyira szeretett téged, hogy érted adta az ő egyszülött fiát. Megváltott téged. És akiket megváltott, és akiket elhív, azokról ő gondoskodik. Azt olvassuk az Új Szövetségben, hogyha a fiát adta értünk, a legdrágábbat adta értünk, hogy ne adna vele együtt mindent. Olyan ez, mint amikor a szobrot formálja, a szobrász levési, le kell, hogy faragja a felesleges anyagot, hogy előjöjjön a remek mű. Dávidról azt mondja Isten, hogy megtaláltam Dávidot, a szívem szerint való férfiút. Azt a férfiút, aki kedvemre való, akiben örvendezek, aki örömöt okoz számomra. Mondja ezt arról a Dávidról, aki eljutott az Adulám barlangjába. Isten nem mondott le róla, nem azt mondta, hogy na, itt van, vesztes vagy, ide jutottál, csak ennyire futotta. Nem, Isten ott volt vele az Adulám barlangjába is. És lehet, hogy most te is bezártságban vagy. Lehet, hogy küzdesz sok szenvedéssel, fájdalommal. Lehet, hogy emberek elnyomásától szenvedsz, vagy éppen a magánytól, betegségtől, a félelemtől. De Isten ma azt mondja neked, hogy ne félj, mert én veled vagyok. Én formálak, én hordozlak, én harcolok veled együtt. Nekem tervem van veled, és nem hagyom, hogy kicsúsz az én markaimból. Sőt, azt mondja az Ószövetségben, hogy markaimban metszettelek téged. Ott tartalak, és hordozlak. Dávidról gondoskodik Isten. Dávidot majd királlyá teszi. Sőt, hoz hozzá olyan embereket, akik igazán megértik őt, vele tudnak együtt lenni. Isten minket is megerősít, és egyszer kijöhetünk ebből az Adullám barlangjából, és egyszer elnyerjük a dicsőség koronáját. Ezért fontos, hogy hűségesek legyünk, és mindenkor rábízzük a mi életünket, és már most magasztaljuk őt mindezért. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, mennyei Istenünk, hogy te sohasem feledkezel meg rólunk. Nem hagysz el minket. Te nem mondasz le rólunk. Fontosak, értékesek vagyunk számodra. Annyira értékesek voltunk számodra, hogy értünk adtad a te egyszülött fiadat. Megváltottál, megvásároltál magad számára. Ó, Úrunk, add, hogy igazán mindenkor meglássuk, minden körülmény között a te jelenlétedet. Megtapasztaljuk a te szeretetednek nagyságát, hogy te sohasem hagysz el minket. Amit mondasz a Szentírásban, hogy a hegyek megrendülhetnek, a halmok megszűnhetnek, de hozzánk való hűséget soha meg nem szűni. Imádkozunk Istenünk azokért, akik elcsüggettek, akik megfáradtak, akik össze vannak törve, félelemben élnek, könyörülj rajtuk és emeld felüket. Imádkozunk a betegekért, a sírókért, kérünk, adj nekik gyógyulást, vigasztalást. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk mindannyiunk életét. Imádkozhatunk a jövőnkért, imádkozhatunk és a te kezedbe helyezhetjük a magunk és szeretteink életét. Jézus nevében kérünk, hogy hallgass meg minket. Amen. Imádkozunk azzal az imádsággal, amelyre maga az Úr Jézus Krisztus tanított minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretet és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiótokkal. Amen. Mindenkinek Isten jelenlétében gazdag, Isten szeretetével átitatott
hetet kívánok, áldás, békesség.

0: A Szabadkai Magyar Rádióban evangélikus műsor következik.
1: Erős vár a mi Istenünk! Önök az Evangélikus Luteránus Egyház vallási műsorát hallgatják.
2: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg a mai műsor alapjául szolgáló levélbeli szent igét, úgy, amint az írva található Péter első levelének 3. fejezetében, annak a 13-tól a 17. verséig a következőképpen. De ki az, aki bántalmaz titeket, ha buzgón igyekeztek a jóra? De még ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok, a fenyegetésüktől pedig ne ijedjetek meg, se meg ne rettenjetek. Ellenben az Urat, Krisztust tartsátok szentnek szívetekbe, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Ez pedig szelíden és tisztelettudóan, jó lelkiismerettel tegyétek, hogy amivel rágalmaznak titeket, abban megszégyenüljenek azok, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó példás életeteket. Mert jobb jót, mint gonosz cselekedve szenvedni, ha ez az Isten akarata. Amen.

0: Kedves hallgatóság, szeretett testvéreim a Jézus Krisztusban! Egyházi beszédünkben jócskán szerepelnek a köznyelvben már alig használatos kifejezések. Olyanokra gondolok, mint a kegyelem, irgalom, bűn. De ilyen a szenvedés, főnév is, a hozzátartozó igével együtt. A hétköznapi életben nemigen tudok elképzelni olyan beszédhelyzetet, amelyre ez a válasz érkezne. Szenvedek. Talán csak egy emelkedett közlésben, ott is szó összetételként hangzana el, betegségben szenvedek. Szóval mi nem szenvedünk. Mi stresszesek vagyunk, ez az ideg, érzelmi diszkomfortot élünk át, esetleg nehéz időszakon megyünk keresztül. De szenvedni nem szenvedünk. Mindez talán nem is csak nyelvi jelenség, hanem egyenes következménye annak, hogy mi jóléti társadalomban élünk. Éhesen csak akkor fekszünk le, ha belefeledkezünk a sorozatok habzsolásába, netán egy könyv olvasásába. Háború van ugyan körülöttünk, de az idősebb generációt leszámítva mi életünkben nem hallottunk puskadördülést, és a hírek képkockáit nem tudjuk megkülönböztetni egy videójáték képkockáitól. De ne értsetek félre, azért nem tűnt el a szenvedés, mint jelenség az életünkből. Jól tudom, hogy vannak közöttetek is olyanok, akik krónikus betegségben szenvednek, elvesztették egyik vagy másik hozzátartozójukat, vagy élére kell állítani a garast, hogy a következő évig kihúzzák valahogy. Csupán azt mondom, ma már másként tekintünk a szenvedésre, és egy nagy szakadék tátong ennek kapcsán közöttünk és a Biblia között. Éppen ezért, hogy a szenvedésről szóló ige hirdetés ne maradjon csak amolyan tanúság, meg kell néznünk, mit is ért szenvedés alatt, az 1 Péter mihez áll ez legközelebb a mi életünkbe, és milyen tanítást vihetünk magunkkal ennek kapcsán. Péter első levelének központi témája a szenvedés. Ahogy közeledünk a most felolvasott igéhez, a levél szövegében újra és újra előjönnek a különféle megpróbáltatások, a különböző csoportok hanyattatásai, a nép nehéz sorsa zsarnok uralkodói miatt, a szolgák sanyarú állapota elnyomó uraik miatt, az asszonyok elnyomott helyzete a rajtuk uralkodni vágyó férjük miatt. És ebben a sorban jutunk el a most felolvasott alapigéhez, amely a keresztények szenvedéséről beszél. Itt tulajdonképpen azt vezeti fel az ige, amit az 1 Péter 4-ben fog ismét kifejezni, hogyan viseljék el a keresztények az őket ért bántalmazásokat. Krisztus is ártatlanul szenvedett a gonoszok keze által. Az előző fejezetben ezt meg is fogalmazza. Ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében. Hiszen erre hivattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomnyokait kövessétek. A szenvedés által Krisztussal kerülünk egy misztikus sors közösségbe, amely lehetőséget teremt Isten erejének megtapasztalására, hogy a mulandó test gyötrelmei között megsejtsük az örökkévaló boldogságot. Ezért boldog a szenvedő. Legyünk hát olyan közösség, amely jó cselekedeteivel, mindent elárasztó és meghaladó tisztaságával, alkut nem ismerő egyenes tanításával elmossa a gonoszt a világból, amely mellett eltörpül minden emberi kicsinség és önző akarás. És ha szenvedni kell, véssük eszünkbe, sokkal jobb jót, mint gonosz cselekedve szenvedni, ha ez az Isten akarata, mert az ilyen szenvedés az örökké valóság boldogságát munkálja ki az életünkben. Amen. Imádkozzunk. Mindenható örök Isten, hozzád fordulunk segítségért, mert te tartod kezedben a világ sorsát, és kormányozod az emberek szívét. Gátolj meg minden gonosz tervet és szándékot, ami az emberiség jólétét és életét veszélyezteti. És add, hogy akik felelősséget hordoznak népek sorsáért, felismerjék azt, ami a népek hálaadását szolgálja. bennünk is ébresz igazi szeretetet, hogy legjobb tudásunk szerint és minden erőnkkel szolgáljuk népünk békés fejlődését az egész emberiség javára, és így legyünk tanúi a te világot átfogó szeretetednek, az Úr Jézus Krisztus által, akinek a tanítása szerint mi így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.
1: Önök az Evangélikus Luteránus Egyház vallási műsorát hallgatták.

0: place in a boxcar. So I take my guitar to pass some time. Late at night, when it's hard to rest, I hold your picture to my chest, and I feel fine.
1: Reklám következik.
2: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
3: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
4: Reklámot hallottak.
1: 8 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
6: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Dédics Szuzanna, hírek következnek. Ma tartja alakuló ülését a Magyar Országgyűlés. A tervek szerint miniszterelnökké választják Magyar Pétert, az április 12-i parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, listavezetőjét. Az országgyűlés honlapján közzétett napirendi javaslat szerint az alakuló ülést 10 órakor nyitja meg Súlyog Tamás köztársasági elnök. A közel egy hónappal ezelőtti voksoláson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt egésznapos rendszerváltó népünnepét szervez az Országház előtti Kossuth Lajos téren és a rakparton. Magyar Péter miniszterelnökké választása után a Kossuth téren díszszemle és ünnepélyes zászlófelvonás lesz, majd az új kormányfő köszönti az egybegyűlteket. Ma ünnepeljük a fasizmus elleni győzelem és Európa napját. Május 9-e egyszerre idézi fel a 20. század egyik legpusztítóbb háborújának lezárását és egy új együttműködésre épülő Európa kezdetét. A győzelem napja a náci Németország 1945-ös kapitulációjára emlékeztet, míg az Európa nap az 1950-es Schuman nyilatkozattal induló integrációs folyamat szimbóluma. Robert Schuman francia külügyminiszter olyan nyilatkozatot tett közzé, amely új alapokra helyezte az európai együttműködést. A terv lényege az volt, hogy Franciaország és Németország, valamint más csatlakozó országok közös ellenőrzés alá vonják a szén- és acéltermelést, ezzel ellehetetlenítve egy újabb háború gazdasági alapjait. A kezdeményezésből egy évvel később létrejött az Európai Szén- és Acélközösség. Ez a folyamat vezetett később az Európai Gazdasági Közösséghez, majd az Európai Unió megalakulásához. Donald Trump pénteken háromnapos tűzszünetet jelentett be Ukrajnában, amely egybeesne Oroszország győzelemnapi ünnepségeivel. Az amerikai elnök szerint május 9-e és 11-e között háromnapos tűzszünet lép életbe Oroszország és Ukrajna között, amelyhez egy nagyszabású hadifogoly csere is társulna. Trump azt állítja, Vladimir Putyin orosz elnök és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök egyaránt elfogadta a javaslatot. Egyes hírforrások szerint az ukrán államfő megerősítette a bejelentést, viszont péntek este Moszkva hivatalosan még nem reagált. Trump szerint a megállapodás részeként Oroszország és Ukrajna egyaránt 1000-1000 foglyot ad át a másik félnek. Sport. Nem sikerült a sérülés utáni visszatérés Novák Djokovicnak. A római salakpályás tenisztornán a szerb teniszező kikapott a horvát Dino Prismic-től, aki ezzel bejutott a 8,2 millió euró összdíjazású férfi verseny legjobb 32 játékosa közé. A 24-szeres Grand Slam bajnok Djokovic 6-2-re megnyerte az első szettet, de a világranglistán 79. Prismicnek ezt követően alaposan feljavult a játéka. A hosszú kihagyás után visszatérő Djokovicból hiányzott az átütő erő, és végül 2 óra 17 perc alatt elvesztette a meccset. A 20 esztendős horvát játékos a második szettet 6-2-re, a harmadikat pedig 6-4-re nyerte. Djokovic sérülés miatt legutóbb márciusban lépett pályára. Végül az időjárásról. Szabadkán és környékén jelen pillanatban 15 fokot mutat a hőmérő. Kezdetben felhős, borongós időre számíthatunk a térségben, majd napközben felszakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Számottevő csapadék nem várható, napközben többfelé megélénkül viszont az északias szél. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Aki velünk ébred, az ráébred.
6: Ébredjen velem.
5: Ébredjen velem.
6: Kezdje a reggelt a Szabadkai Magyar Rádióval.
2: A 107,1

Hát akkor még egyszer köszöntöm a Szabadkai Magyar Rádió hallgatóit. Jó reggelt kívánok! Itt a 107,1 MHz-en a Szabadkai Magyar Rádió hétvégi Mozaik című műsora veszi kezdetét, és egészen délig itt leszünk önökkel, hogy érdekes témákkal, aktuális információkkal, programajánlatokkal szolgáljunk önöknek. A mikrofonnál Dédics Zuzanna, a műszaki munkatársam Farkas Ervin, még egyszer köszöntjük önöket. Május 9-e van, a mai nap az esztendő 129. napja a Gergely naptár szerint, az évből még tehát 236 nap van hátra. A Gergelyeket tudjuk köszönteni ma, illetve a Karolákat is. Boldog névnapot kívánok nekik, és Isten éltesse azokat is, akik május 9-én születésnapot ünnepelnek. A későbbiekben őket még egyszer köszöntjük, mert hogy vannak olyan híres emberek is, akik ma ünneplik születésnapjukat, őket is megemlítjük majd az eseménynaptárunk átlapozása során. A Gergely név egyébként görög eredetű, Gregorios név latin, Gregorius formájának a Gregor rövidüléséből származik, jelentése éberen örködő. Karola pedig a Károly latin alakjának női párja. Még egyszer gratulálunk minden kedves Gergely és Karola nevű hallgatónknak. Szabadkán és környékén, ahogyan a hírösszefoglaló végén is hallották, 15 fokot mutat a hőmérő híganyszála, azért ez mindenféleképpen egy picit csalókásabb, és kevesebbet érzünk, a hőérzetünk azért ettől néhány fokkal kevesebb. A sumeteo.info oldalán azt írják, hogy ez a hőérzet azért ott 12 fok körül alakul. A csúcsérték viszont 24 fok is lehet, úgyhogy ez mindenféleképpen jó hír, és az előrejelzések szerint változik majd ez a borongós idő, ez a szürke időjárás a nap folyamán, felszakadozik majd a felhőzet. Feltölthetjük majd szervezetünket D-vitaminnal, főként akkor, hogyha szabadtéri programot terveztek a mai napra, illetve a hétvégére. Ehhez jó szórakozást kívánok, és mindenféleképpen jó társként tudom ajánlani a programokhoz a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszát, ahol a legeslegjobb slágerek szólnak. A folytatásban például érkezik hozzánk egy jazz meg a zene szám. Ma jól vagyok, és hát legyen jól mindenki, főleg azok, akik ünnepelnek, gratulálunk a születésnaposoknak, és az eseménynaptárunk átlapozásával folytatjuk a zeneszámot követően.

A Jazz Megaz és Geszti Péter dala szólt az előbbiekben itt a 107,1 MHz-en, mert hogy az eseménynaptárunkat átlapozva az is kiderült, hogy a mai napon ünnepli születésnapját a showman, zenész, dalszövegíró, reklámszakember, vagyis Geszti Péter 62 éves egészen pontosan a mai napon. Aztán, akiket még köszönteni tudunk, az nem más, mint Csobot Adél, énekesnő, 32 éves ő, ugye az X-Faktor harmadik szériájában tűnt fel, harmadik helyezett lesz, de a Sztárban Sztár című műsorban is szerettük őt, sőt, ugye a Dancing with the Stars-ban is ott volt, és bemutatta tudását. Egy nagyon tehetséges énekesnőről van szó, tehát ma 32 éves. Aztán, akit megemlítünk még, az Áder János, jogász, politikus, Magyarország korábbi köztársasági elnöke. Ő is a mai napon ünnepli születésnapját, 67 éves ma. Áder János, az ünnepelteknek gratulálunk, mindenkinek természetesen. Aki ma ünnepel, legyen szép a napja, és ne feledkezzenek el önök sem róluk, köszöntsék fel őket, így egy picit talán szebbé teszik a mai napjukat. Aztán, hogyha már az eseménynaptárnál tartunk, akkor érdemes megemlíteni azt is, hogy ma van a Táncház napja. Május 6-ához legközelebb eső szombat a Táncház napja. Azért jött létre, hogy megmutassuk az UNESCO által is elismert táncház mozgalom értékeit a külvilágnak. 1972. május 6-án a budapesti Liszt Ferenc térről indult kezdeményezés hatására a világban fiatalok százezrei saját hagyományaik felé fordulnak. Az első táncház 40 éves évfordulóján a Hagyományok Ház a baráti köre egyesület hagyományteremtő szándékkal egész napos szabadtéri rendezvényt kezdeményezett a május 6-ához legközelebb eső szombaton. A rendezvény tudatosan az önkéntességre épül, ezzel is hangsúlyozva a táncház mozgalom alulról jövő közösségi szerveződését, a közösségek alkotó erejét. Tehát a Táncház napja van ma, és amit már a hírösszefoglalóban is megemlítettünk, az nem más, mint az, hogy ma van az Európa nap, annak emlékére, hogy Schumann francia külügyminiszter 1950. május 9-ei nyilatkozatában javaslatot tett az Európai Szén és Acél Közösség létrehozására. Ennyit az esemény naptárról. Amit még gyorsan elmondanék az apró hirdetések előtt, az az, hogy milyen témákkal is jövünk majd itt a következő órákban. Szó lesz majd arról, hogy a zombori Szent György lovagrend tagjává avatták Gellér Magdolnát Visegrádon, vele beszélgetett kolléganőnk Lenner Tímea. Aztán kiderül az is, mibe kerül, ami belekerül, piaci körképpel jövünk, illetve árakkal természetesen. Aztán a sütemény kerül majd a középpontba, a Beszéljünk rólában 10 óra után. Munk Artúr süteményeiről van szó egészen pontosan. Vendégeink Margit Helena cukrász, valamint dr. Vastag Gazsó Hargita, múzeumpedagógus, akik a gasztronómia és a kultúra találkozásán keresztül idézik meg a hagyományos ízek és vendégeink Margit Helena cukrász, valamint dr. Vastag Gazsó Hargita, múzeumpedagógus, akik a gasztronómia és a kultúra találkozásán keresztül idézik meg a hagyományos ízek és történetek világát. A Pannon Televízió Szubjektív

információkat. Délután a jól megszokottak szerint muzsikál a mozival, slágergyárral, este pedig ex-jó válogatással várjuk a hallgatókat. Ennyit a műsor kínálatról, ahogyan említettem, az apró hirdetésekkel és a lapszemlével folytatjuk tovább a műsor, de addig is zenélünk.

0: Reklám következik.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerez mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.

0: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
1: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
2: Reklámot hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek. Az ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Kiadó egyszobás, felújított, bútorozott, 38 négyzetméteres teraszos lakás Kisradonovácon. A bérleti díj 180 euró és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon. 069 55 80 847. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
3: Hétköznaponként 12:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 9:30-12, valamint délután 14:30-17.
3: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
3: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Reklám következik. Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot!
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: Reklámot hallottak.
5: Még több izgalom, nagy kihívások, füst és tűz, újabb feladatok. Elindult a jelentkezés a Grillbetyárok második évadára. Amennyiben úgy érzed, hogy otthonosan mozogsz a szabad tűzi konyha világában, de a sima konyhai feladatoktól sem riadsz vissza, és nem tántorodsz el a gasztronómiai meglepetésektől, akkor te vagy az, akit keresünk. Jelentkezz a Grillbetyárok júniusi felvételére, és mérettesd meg magad. Lehet, hogy te vagy az, akiben ott lakozik a tudás, hogy elnyerje a legjobb grillbetyár címet. Nem kell más tenned, mint hogy egy rövid bemutatkozóval elérhetőséggel jelentkezel a műsorra a grillbetyarok@panonrtv.com címen, mi pedig majd felvesszük veled a kapcsolatot. Jelentkezési határidő május 10-e. Hajrá, kalandra fel! Grillbetyárok, a második évad. Légy te Vajdaság legjobb grillbetyárja!

8 óra 41 perc a pontos idő, Szabadkán és környékén 16 fokot mutat most a hőmérő, és megnézzük azt is, hogy a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet információi szerint hol hány fokot mérnek még. Zomborban 15 fok van, Újvidéken 17 fokot mérnek, és Nagybecskereken is, Belgrádban 16 fokot mutat most a hőmérő. Egyébként az előrejelzések szerint ugyancsak ezen az oldalon, tehát ma a csúcsérték 24, holnap viszont 26 fok körül alakul. Ami a közlekedést illeti, információ érkezett az Enosu csoportba, hogy a Shoppi, tehát a Stop Shop bevásárló központnál ott vannak a rendőrök és ellenőrzik a közlekedőket. Aztán azt írják még, hogy a petrolpumpánál is ott vannak a rendőrök, töltőállomásnál. Nézzük még, mit írnak. Ludason, azt írják, Ludas kijáratánál Paricz irányába ellenőrzik a közlekedőket, mondjuk ez egy új helyszín, ezt elmondjuk, és Kis-Belgrádban is ott vannak, Kis-Belgrád bejáratánál a rendőrök, úgyhogy ugye reggeli órákban elég aktívak, Szabadkán, Ludason és Kis-Belgrádban is ott vannak és ellenőrzik a közlekedőket. Vezessenek óvatosan, körültekintően. Ami a határátkelő helyeket illeti, egyébként az előbb rápillantottam a Border Watcher applikációra, és hát a horgosi határátkelő helyek azok, ahol hosszabb a várakozási idő, 30-40 percet kell várni, ezt írják az applikációban Magyarország irányába. Érdemes tájékozódni, még mielőtt útnak indulnak. Most pedig gyorsan átlapozzuk a hétvégi magyar szót, ami már megérkezett a stúdióba, az ára 60 dinár, változatlan. A címoldalon írnak arról, hogy megalakul az új országgyűlés Magyarországon, várhatóan miniszterelnökké választják Magyar Pétert. Bővebben a harmadik oldalon írnak erről. Aztán szigor, de nem befagyasztás. Szerbia-Európa integrációs folyamataiban jelenleg nem a források befagyasztása, hanem a teljesítmény alapú lehívás szigorú feltétele rendszere jelenti a legnagyobb kihívást, ezt hangsúlyozta a lapnak adott interjúban Kovács Elvira. Aztán olcsóbb és gyorsabb a tranzakciós költségek ára, 70-90%-kal is alacsonyabbak lehetnek, természetesen a SEPA-ról van szó, vagyis az egységes eurófizetési övezet rendszeréről, amit a szerbiai bankok is elkezdtek tehát használni. Negyedik oldalon erről bővebben is írnak. Aztán a légszennyezés kényszer fogságában erről is írnak. Aztán varjak, bogarak, aszály, a mezőgazdaságban ismét sokasodnak a gondok, Tóth Péter írása. A Tiszapárt magyarországi győzelme alapjaiban írta át a politikai forgatókönyveket, aminek hatásai alól a vajdasági magyar közösség nem vonhatja ki magát. Losonc Alpár akadémikus a Magyar Szónak adott interjút, erről olvashatnak. Politikai alternatívát építenek, Rózsa Zsombor a Vajdasági Magyar Újrakezdés Koordinációs Testületének elnöke a Magyar Szónak is nyilatkozott tervekről, célokról, ezt a 16. oldalon találják. És természetesen programokról, hétvégi eseményekről is ír a Magyar Szó, hogyha belelapoznak, ugye itt van az Újvidék, a Tiszavidék, Topolya Kishegyes, Szabadka oldal, melléklete a hétvége és a hirdető. Ahogyan említettem, az ára 60 dinár, vásárolják meg, tájékozódjanak a Magyar Szó hétvégi számából.

Gyászjelentések következnek a Szabadkai Magyar Rádióban, a Szabadkai Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatója. 72 esztendős korában meghalt Selényi Molczer Margit, Szabadka, Szutyeszka utcai lakos. Temetése ma 10 órakor lesz a Bajai úti temető egyházi részében. 91 esztendős korában meghalt Danica Damjanovics, Szabadka, Dusan Petrovics utcai lakos. Temetése ma 12 óra 30 perckor lesz a sétaerdei pravoszláv temető Rádics kápolnájából. A Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották, cím Szabadka, Karagyorgye út 2, a telefonszám 55 44 33.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorszka utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Reklámot hallottak.
6: Társadalmi célú felhívás.
7: Figyelem, kis felfedezők! Egy napra tiétek a kísérletek világa. Május 16-án szombaton megnyitja kapuit a Szabadkai MCC képzési központ, ahol egy különleges nyílt nappal várjuk a kíváncsi negyedikes diákokat. Készítünk színes lávalámpát, és kipróbáljuk a látványos elefántfogkrém kísérletet is. Ha szereted a meglepetéseket, a robbanóhabokat, akkor itt a helyed. Találkozunk május 16-án szombaton a Szabadkai MCC-ben a Korzó 10-es szám alatt. Jelentkezni a 06388960098-as telefonszámon, vagy huszta.orsolya@mcc.hu e-mail címen lehet. 06388960098. Legyél te is fites diák!
8: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
9: Társadalmi célú felhívást hallottak.
10: 9 óra van.
9: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
11: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
8: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dédics Szuzanna, hírek következnek. Ma tartja alakuló ülését a Magyarországgyűlés. A tervek szerint miniszterelnöké választják Magyar Pétert, az április 12-i parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, listavezetőjét. Az országgyűlés honlapján közzétett napirendi javaslat szerint az alakuló ülést 10 órakor nyitja meg Súlyog Tamás köztársasági elnök. A közel egy hónappal ezelőtti voksoláson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt egész napos ünnepséget szervez az Országház előtti Kossuth Lajos téren és a rakparton. Magyar Péter miniszterelnökké választása után a Kossuth téren díszszemle és ünnepélyes zászlófelvonás lesz, majd az új kormányfő köszönti az egybegyűlteket. A 10 órakor kezdődő alakuló ülést a Pannon televízióban is figyelemmel kísérhetik. Orbán Viktorral találkozott tegnap dr. Pásztor Bálint Budapesten. A VMS elnöke közösségi oldalán azt írta, április 12-e után telefonon már beszéltek, de azt kérte, hogy Orbán miniszterelnöki megbízatásának lejárta előtt személyesen is találkozhassanak. Megköszönte mindazt, amit Orbán Viktor az elmúlt 16 évben a vajdasági magyar közösségért tett. A magyar állampolgárság intézményét, oktatási, művelődési és tájékoztatási intézményeink folyamatos fejlesztését. A VMS gazdaságfejlesztési programjának támogatását, amely a vajdasági magyarok tízezreinek adott lehetőséget a megmaradásra és boldogulásra, valamint a kivételes magyar-szerb kapcsolatokat áll a posztban. A VMS elnöke úgy fogalmazott, lezárul egy korszak, amely Pásztor István sokszor kegyelmi időszaknak nevezett. Azt írta, a Vajdasági Magyar Szövetségben mindent meg fognak tenni azért, hogy a jövő is ilyen legyen. Az egykori szabadkai hadsereg otthon épületet megvásárolta a Gorki Liszt vállalat, miután egyedüliként tett ajánlatot az árverésen. A mintegy 5443 négyzetméteres, hosszú ideje kihasználatlan és rossz állapotban lévő ingatlanért 3,17 millió eurót fizettek, ami a kezdőárnak felelt meg. A licitációt a Városháza kék termében tartották, ahol a bizottság megállapította, hogy minden feltétel teljesült, beleértve a kaució befizetését is. A tervek szerint az épületet a Műemlékvédelmi Intézettel együttműködve újítják fel, megőrizve annak eredeti hangulatát és építészeti jellegét. A végleges funkciót egyelőre nem határozták meg, azt a felújítás előre haladtával alakítják ki. A benzin ára változatlan maradt, a dízel 2 dinárral drágult a kutakon tegnap. A következő 7 napban 1 liter eurodízel ára tehát 223 dinár, míg a benzin literenként 191 dinárba kerül. Az új üzemanyagárak jövő hét péntekig érvényesek. Egyre nagyobb területet érint a kiterjedt erdőtűz, amely a csernobili atomkatasztrófa körül kialakított övezetben pusztít. A lángok megfékezését jelentősen nehezíti, hogy a térség egyes részei az orosz-ukrán háború során elaknásított, így a tűzoltók nem tudnak minden területet biztonságosan megközelíteni. Emiatt a lángok egyes zónákban gyakorlatilag akadálytalanul terjednek. A csernobili térség különösen érzékeny, mivel a talaj és a növényzet még mindig tartalmaz radioaktív anyagokat az 1986-os nukleáris katasztrófa következtében. A hatóságok és a katasztrófavédelmi egységek továbbra is dolgoznak a tűz megfékezésén. Figyelik a sugárzási adatokat és az időjárási körülményeket, amelyek kulcs szerepet játszanak a helyzet alakulásában. Végül az időjárásról: Szabadkán 18 fok van, kezdetben felhős, borongós időre számíthatunk a térségben, majd napközben felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap. Számottevő csapadék nem várható, napközben viszont többfelé megélénkül az északias szél, délután a csúcsérték 24 fok körül alakul.
7: Minden, ami számít, egy helyen.
11: Szabadkai Magyar Rádió.
7: A 107,1 MHz-en.
6: Társadalmi célú felhívás.
7: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600, 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
9: Társadalmi célú felhívást hallottak.
10: Reklám következik. Éljen a május! Továbbra is Nagykeráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés koraj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
7: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
9: Agromax mezőgazdasági bolt Palicson és Szabadkán is. Várjuk Önt üzleteinkben, ahol külföldi és hazai vetőmagok széles választékát kínáljuk. Minden egy helyen, hobbi kertészeknek és profi termelőknek. Műtrágya, állati takarmányok, vegyszerek és kertészeti felszerelések. Folyamatosan bővülő kínálat, újdonságok, szezonális ajánlatok. Rendeljen webshopunkból www.agromaxshop.rs. Telefon 024 602 850. Agromax 024 602 850. Reklámot hallottak.

Máté Péter énekelt nekünk az előbbiekben a 107,1 MHz-en. Önök a Szabadkai Magyar Rádió hétvégi Mozaik című műsorát hallgatják a folytatásban. Kapcsolunk majd kolléganőnkhöz, Korom Saroltához, aki piaci körképpel jelentkezik nekünk. Megtudhatjuk, mibe kerül, ami belekerül abba a bizonyos kosárba. Az árakról szólunk tehát a folytatásban. Aztán hallhatnak majd egy beszélgetést, méghozzá kolléganőnk Lenner Tímea készítette Gellér Magdolnával, a zombori Szent György lovagrend tagjává avatták őt ugyanis nemrég Visegrádon, magáról az ünnepségről és az ezzel járó feladatokról is beszámol nekünk. Aztán a mai nap folyamán a sütemények is előtérbe kerülnek majd a Beszéljünk róla című rovatunkban, és értékeljük majd a virágvásárt is, amit nemrégiben szervezett meg Szabadka központjában a Paraszt Egyesület idén 24. alkalommal. Kis Árpádot, az Egyesület elnökét kérdeztük arról, hogy milyen volt ez a virágvásár, de akik lemaradtak volna erről a vásárról, ne csüggedjenek, mert hogyha jól tudom, akkor a város központjában egy másik szervezet ismételten megszervezte a hasonló programját, egy virágvásárt, úgyhogy akik még nem szerezték be a balkon virágokat, illetve a különféle növényeket, amelyek a kertet és az otthonunkat tudják díszíteni, ne csüggedjenek, mert megtehetik még a napokban. Érdemes kilátogatni Szabadka központjába, tegyenek így. De hogyha autóba ülnek, mindenféleképpen legyenek óvatosak, körültekintőek, tartsák be a közlekedés szabályokat, mert hogy az előbbiekben szóltunk arról, hogy Szabadkán is mérnek, az Agrocentár körül, illetve Ludason is ott voltak a rendőrök a település kijáratánál Palicsi irányába, és Kis-Belgrádban is ellenőrizték a közlekedőket, úgyhogy csak óvatosan, körültekintően jó utat kívánok mindenkinek!

0: ne állítson az állomáskeresőn. 107,1 MHz. Szabadkai Magyar Rádió.
1: A folytatásban kolléganőnkhöz, Karom Saroltához kapcsolunk telefonon, aki egy összegzéssel készült, piaci körképpel. Szervusz Sarolta, és üdvözöllek a hallgatóink nevében is.
2: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat, jó reggelt mindenkinek.
1: Először is, még mielőtt belekezdenél a felsorolásba, áruld el nekünk, hogy melyik piacon jártál, és hol jegyezted fel ezeket az árakat.
2: Magyar Kanizsai piacon jártam ma délelőtt, ott sikerült körbenézni egy kicsit, és megnézni, hogy mi mennyibe kerül.
1: Akkor halljuk, mi az, amit sikerült felírni, és mi az, amit kínáltak az asztalokon?
2: Nagyon sok fajta és féle zöldség kapható most a Magyar Kanizsai piacon, ami a krumplit illeti, annak kilója 80 dinárba került jelenleg. Ugye a répa az, amit szinte minden hétvégén megvásárolunk, annak csomója 150 dinárba kerül. A zöldség is egy olyan zöldség, amit mindig hazaviszünk, hogy legyen a leves.
1: Hát a vasárnapi leveshez, igen, így van.
2: Igen. Annak kilója 300 dinárba kerül, ami a fokhagymát illeti, annak kilója 400 dinárba kerül. Paprika is kapható már a Magyar Kanizsai piacon, annak kilója 400 dinár. A tök az, ami még most nagyon kelendő, a fészsenge tök, annak kilója 300 dinárba kerül. Akár kilója 120 dinár, friss salátafej is kapható a Magyar Kanizsai piacon, az 60 dinárba kerül, illetve a retek is nagyon kelendő, most annak csomója 50 dinár körül mozog, ugyanígy az új hagyma is 50 dinár körül mozog csomónként, azt is nagyon sokan viszik, kapható, mint karfiol, annak kilója 350 dinárba kerül, és a gomba, amit még sokan keresnek és visznek, az is 300 dinár. Az alma is kelendő, az fától nagyságtól függően 80 és 150 dinár között mozog, ami pedig a húsokat illeti, a disznó kilónként átlagban 800 dinár körül van, a csirke 500 dinár, a csirke már pedig 800 dinár körül mozog, a marhaennek a duplája az 1600 dinárba került kilónként, míg a virágok az, amiket most nagyon sok házi asszony visz haza, hogy visz akár a kertét, a balkonját. A muskátli kelendő most az 150-200 dinár körül van, a petónia az, amit még nagyon sokan visznek haza, az pedig 100 és 350 dinár között mozog, attól függően, hogy egy darabról van szó, vagy akár egy ilyen kis beültetett folyós petóniáról van. A petónia az, amit még nagyon sokan visznek haza, az pedig 100 és 350 dinár között mozog, attól függően, hogy egy darabról van szó, vagy akár egy ilyen kis beültetett folyós petóniáról.
1: Sári, az én gyerekeim imádják a földi

0: már, mert ugye nagy bevásárló központokban folyamatosan meg tudjuk vásárolni, de a piacon van-e is, hogyha igen, mennyibe kerül?
1: Igen, itt kapható nálunk, azt állítják az eladók, hogy Görögországból származik, tehát ez még nem ebben a piacon, annak kilója 500 dinár körül van most, és ilyen kis félkilós tiszelelésekben árulják nálunk.
0: 500 dinár, akkor még mindig elég drága. Na, még egy dolog érdekel, itt a napokban ugye, hát majál is mindenkivel megbeszéltük, ki mit készített, ki mit sütött, és felmerült, hogy a spárga az egy olyan dolog, amit nem mindenki ismer, viszont nagyon jól el lehet készíteni, mondjuk szalonnába tekerve, roston megsütve. Spárgát árulnak-e a piacon, és hogyha igen, mennyibe kerül?
1: Igen, árulnak nálunk, és ez még hozzá magyar kanizsai spárga, és annak kilója 1000 dinárba kerül. Én is nagyon szeretem egyébként, és ugyanígy a grillen nagyon jó szerintem, is szalonnába tekerve, és egy igazán különleges kis étel.
0: Sári, nagyon szépen köszönöm a beszámolót. Hogyha jól tudom, útközben csíptünk el, mert hogy dolgozol ma, milyen forgatásra igyekeztek, hát miről hallhatunk majd, illetve milyen beszámolót láthatunk a Pannon Televízió híradásaiban majd az este folyamán?
1: Így igaz, most úton vagyunk, Képviszentánál tartunk, Mohorra megyünk, a Csobolyó Művelődési Egyesületből, ott egy tambura képzést nézünk majd meg, illetve utána Horgosra látogatunk majd el, ott pedig egy borverseny kerül megszervezésre, a borokat fogják értékelni, és majd utána járunk, hogy melyik a legjobb bor itt Vajdaságban.
0: Munka van bőven, úgyhogy ehhez kívánunk nektek szép napot, és természetesen jó munkát. Korom Saroltát hallották. Köszönöm szépen még egyszer.
1: Köszönöm.

0: Április végén Szentgyörgy lovagokat avattak Visegrádon, azon a történelmi helyszínen, ahol 1326-ban megalakult a lovagrend. Vajdaságból ezúttal négyen nyertek felvételt a Szentgyörgy lovagok sorába, köztük a doroszlói Gellér Magdolna is. A lovag dámával az avatás megtisztelő élményéről, a lovagi érdemekről és a közösségi erényekről kolléganőnk Lenner Tímea beszélgetett.
1: Nemrég történt az ünnepélyes avatás, nem máshol, mint Visegrádon, ahonnan ugye származik maga a lovagrend. Miként zajlott, milyen élményt jelentett?
2: Hát maga a lovagavatás az egy nagyon nagy élmény volt, ugye nekem is, meg a családomnak is, aki elkísérte erre az eseményre. Különösen az idén, mivel 700 éves a Szentgyörgy lovagrend, vagyis hogy úgy kezdjem, hogy először részt vettünk Visegrádon a Szentmisén. A Szentmise után egy fölvonulás volt, ott az összlovag, a várományosok is, meg a régi lovagok is, akik megjelentek a dobosokkal, fölvonultak a templomtól a királyi palotához, és akkor ott belettünk vezényelve a királyi palota lovagtermébe, és akkor ott indult, vagy ott kezdődött szép ünnepélyes keretek között korhű jelmezben résztvevők. Bevezényeltek bennünket a lovagterembe, a felújított, nagyon szépen felújított lovagterembe. Leültünk, és rövid időn belül érkezett a magisztrátus, és megkezdődött az ünnepi műsor. Nagyon szép kórus tette színesebbé, versekkel tették színesebbé az egész ünnepélyt, ugye, és akkor útközben ugye meg lebonyolódott a lovaggá avatás is. Rengetegen voltunk, több mint 250 lovag volt, meg még a kísérők, akik bent voltak. Hát nem is, szerintem nem fért mindenki be, ugye nagyon kellett ziparkodni a kísérőknek, hogy beférjenek, mert azért Vajdaságból négyen lettünk avatva. A lovagavatás az úgy kezdődött, hogy az avatandókat megkérték, hogy mindenki álljon fel, és akkor közösen elmondtuk az esküt. Ugye mindenki a saját nevét mondta, és akkor ismételtük, az alkancerrel olvasta fel hangosan, amit meg kellett ismételni, és akkor utána ABC sorrendben mentünk ki, és a Cseke András kancellár úr személyesen mindenkit lovaggá avatott.
1: És ugye jelen voltak ezen az avatáson a zombori priorátus egyes tagjai is. Ennek a priorátusnak lett ön tagja. Milyen érdemeket tudhat magáénak közösségileg, mik azok az érdemek, amik miatt a Szentgyörgy lovagrend tagja lehet?
2: Igen, a Diósi János prior keresett meg ezzel. Hát az az igazság, hogy ostromolt egy jó ideig, mert most lehet, hogy nagyképűnek hangzik, de rengeteg helyen ugye részt veszek, tudnélik a tűzoltóknál ugye 28 éve, és több személy munkáját végzem a kultúrában is, az egyházban is, mindenhol, és féltem, hogy elfogadjam, az az igazság, ezt az egészet, mert én mondtam is a prior úrnak, hogy hát ez, én amit elfogadok, azt szeretem betartani, tehát oda tegyem magam, ami a feladatom, azt elvégezzem, és hát nem fiatalodok én se, és egyre nehezebb ezt így összehozni, hogy mindenhol részt vegyek, hogy mindenhol elvégezzem a rám eső részt. De hát végül is most az idén, nem is számítva arra, hogy ugye jubiláris év van, meg minden, akkor mégiscsak elfogadtam, mivel hogy a Jani bácsi már ostromozott ugye bőven, és mindig mondta, hogy és ezt nem lehet másképp, ezt ki kell érdemelni, és én már ezt nagyon kiérdemeltem, és most...
1: Hát nyilván ezek a tevékenységek, amiket felsorolt, ezek hozzájárultak ezekhez az érdemekhez.
2: Igen, végül is ugye a lovagrendnek a tevékenységei közé is legfőképpen most már, ami 90 óta, hogy újjáélesztették az új jelenkornak megfelelően, és ezek az értékeket kell, hogy kövessék, tehát, hogy a nemzeti öntudat, a vallás megtartása, családvédelme, aztán a lovagias magatartás, ami hát most a mai világban már inkább a jótékonyságra értendő, és ezt mondjuk ez a művelet sem áll távol tőlem, már több alkalommal biztosítottunk a tűzoltó otthonban a lovagrendnek is a gyűlései folyamán helyszínt, és ott voltam, láttam, tehát már akkor becsatlakoztam, amikor még nem is tudtam, hogy egyszer majd fel leszek kérve, hogy csatlakozzak a lovagrendhez. Úgy a gyűjtési folyamatba besegítettem, amikor elvittük a lurkóházaknak, ugye a zombori priorátus az eddig minden alkalommal a lurkóházak részére csinál gyűjtést, de az apró táborban is az elejétől kezdve minden évben szintén a tűzoltók által, de ott voltam, tehát láttam, hogy hogyan bonyolódik le. Egy napot mindig ott töltöttünk.
1: Ugye, amit a Szent György Lovagrend Zombori Priorátusa szervez.
2: Így van.
1: Mik azok a célkitűzések, tevékenységek, amikbe majd a jövőben részt tud venni?
2: Igen, ezek, amiket felsoroltam, tehát mindenképpen erősíteni, támogatni az ő munkájukat. Egy bizonyos mértékben féltem is tőle, de biztosítottak felőle, hogy nem lesz ebből gond, tehát, hogy ugye a Kisboldogasszony napi búcsúban is, vagy zarándoklaton, ugye ők részt szoknak venni. Na most azon a két napon, ugye én itt maximálisan le vagyok fedve más munkákkal, és akkor mondtam, hogy ezt én nem fogom tudni vállalni, ők mondták, hogy ez természetes, hogy tehát a más régi munkáimat, ami tulajdonképpen ugyanezen az elven alapul, mint a lovagrendé, azt nem kell, hogy elhagyjam emiatt.
1: Meg hát nyilván, tehát a részvétel a különböző megemlékezéseken, nemzeti ünnepekkor az is hozzátartozik a lovagrendnek a tevékenységéhez.
2: Persze, ez is hozzátartozik, annyi, hogy én most már kezdem tanulni ugye ezeket a dolgokat, mind ahogy mondják, a lovagrendnek van egy írott törvénye, tehát mindig csak olyan helyre tudnak elmenni, ahova meghívást kapnak, és ott tudják felölteni a kapát, és minimum 3 lovagnek kell egyszerre megjelennie, hogy tehát elmehetnek, de a kapát viselni csak akkor tudják, amikor minimum 3 lovag jelen van.
1: Ugye Magdolna, ahogy említette is, sok mindenben részt vesz, tehát közösségi tevékenységben, közösségi munkában. Mit jelent az ön számára az identitás és a közösség?
2: Hát nagyon fontos. Nagyon fontos, mert ez a megmaradásunk záloga. Én igyekeztem a gyerekeimbe is ezt belenevelni, hát szerintem ez sikerült is. Ugye mind a kettő a nyomdokaimban van, és csinálják. Hát a közösségért dolgoznak, hogy úgy mondjam.
1: Még egy, ugye most a kappa is társult a viseletek közé, de nem csak ez a öltözet, ami tulajdonképpen a mindennapok részét is képezi itt önöknél a családban.
2: Hát nem.
1: Nem van a népviselet.
2: Igen, van a népviselet. Most egy kicsit olyan mosolygosan beszélek róla. Van egy ismerősöm, aki huszár is, és lovag is, és annak próbálják elintézni, hogy hivatalosan a lovagrend, tehát a kancellár úr, vagyis hát a vezetőség, a magisztrátus megengedje, hogy mert megvan a törvény, hogy a kapát is hogy viselik, ugye? Begombolva, zártan, és annak volt egy kérése, hogy mivel hát két helyen van, és két egyenruha van, hogy így mondjam, hogy ő használhassa ezt a kappát nyitott formában, tehát, hogy lássák, hogy nem csak a Szent György lovagrendhez tartott. Hát most ez egy kicsit ilyen vicces lenne, hogyha a népviselet tetejére húznánk, de hát igen, a családban mindenkinek megvan a saját népviselete, és alkalmanként, amikor szükség van, akkor még én is felöltem magamra, és akkor besegítek a fiatalságnak, hogy sikeresek legyenek a föllépések, de hát a lányok azok végesen végig aktívak, ugye.
1: Mi most a következő tevékenység, a legközelebbi, ami a lovagrendben esedékes?
2: A legközelebbi, az most tudtommal az apró tábornak az idei megszervezése, az ott június végén ott kerül megszervezésre, most ebben magában a szervezésben, az előszervezésben teljesen új leszek, de hát már jelezték, hogy majd miben számíthatnak esetleg a segítségemre, és hát természetesen biztosítottam őket, hogy ott leszek.

0: ajánló következik.
1: Biztosan váltott rá jegyet. Többig rágta a körmét izgalmában. Egy egészen más világba csöppent.
2: A vászon ismét életre kel.
1: Ami volt, újra megtörténik.
2: Musikál a mozi.
1: Minden szombaton délután 1-től a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ajánlót hallottak.

9 óra 48 perc van, és csak-csak kúszik felfelé az a bizonyos hőmérő higanyszála, már 21,5 fokot mutat, és hát az előrejelzések szerint a csúcsérték 24 fok körül alakul a mai napon. Az óra lejelentőben néhány programot hoztam most a hallgatóknak, amit a figyelmükbe szeretnék ajánlani. Palicson például a mai nap folyamán a Művelődési Központban este 7 órától veszi kezdetét a Palicsi Színjátszó Grund előadása. Az érdeklődők az Én nem olyan nő vagyok című zenés vígjátékot láthatják, és hát a beharangozó szerint az előadás fókuszában az a kérdés áll, hogy mit tehet két muzsikus, ha összetűzésbe kerül a maffiával. Az előadást Mezei Zoltán rendezte, a produkció koreográfusa Magyar Zsófia, míg a zenéért ifja Kucsera Géza felel. Úgyhogy ide várják az érdeklődőket, belépőjegyes előadásról van szó, a 063-173-9053 3-as telefonszámon, vagy a Palicsi Színjátszó Grund Facebook oldalán érdeklődhetnek a belépőjegyekért, hogyha még kapható természetesen, úgyhogy érdemes igyekezni. Aztán holnap délután 5 órától a Lánynyernő Iparos Művelődési Egyesület székházában mutatják be Dezső Péter Ferences atya Legyél című kötetét. Az esemény keretében Miklenovics Aranka beszélget a szervezővel, de lesznek közreműködők, Torok Orsolya és a Veronika Népdalkör. A könyvben mutatóra a belépés díjtalan, és a könyv a helyszínen megvásárolható lesz. Aztán nézzük tovább, milyen programokról lehet még beszámolni. Egy picit távolabbi program, viszont hétvégi ajánlat. Május 16-án, jövő héten szombaton, este 6 órától nyílik meg a tavaszi borutca Topolyán, a múzeum és a katolikus templom közötti téren. Koncert, éjjeli vásár is várja majd az érdeklődőket. És hogyha már Topolya, akkor igaz, hogy ez is egy távolabbi program, de mindenféleképpen érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy július 25-én szervezik majd meg a topolyai vásártéren az Eufória programot, vagy inkább mondhatjuk úgy is, hogy rendezvényt látványos, nagyszabású, szabadtéri környezetben. A hazai közönség számára ismerős és egyre népszerűbb Frénia együttes is ott lesz majd a fellépők között. Aztán Magyarország egyik legismertebb rockzenekara, a Tankcsapda is fellép majd ezen a rendezvényen, és a programban helyet kap a régió egyik legendás együttese, a Crvena Jabuka is, és az est zárásaként DJ Electro gondoskodik majd a hajnalig tartó hangulatról, tehát ez júliusban lesz, Topolyán, ez az Eufória rendezvény, viszont a belépőjegyek már elérhetők, akik szeretnének ott lenni egy-egy koncerten. A 8 jegyértékesítési hely az Eufória Event Facebook oldalán található meg, és itt minden bővebb információt az érdeklődők tehát megtalálnak. Tehát Tankcsapda, Frénia, Crvena Jabuka és DJ is gondoskodik majd július 25-én Topolyán a jó hangulatról, és hogy kellemes nyári estről, azt hiszem mindenféleképpen. És hogyha már Topolya, akkor még arra is felhívnám a figyelmet, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szabadkai fiókjának topolyai kirendeltsége május 13-án, azaz jövő héten szerdán 10 órai kezdettel állásbőrzét tart a főutca 12-es szám alatt a Művelődési Ház kiállító termében egészen pontosan. 21 munkaadó, mintegy 150 betöltetlen munkahelyet kínál fel az érdeklődőknek, tehát jövő héten szerdán állásbőrze Topolyán 10 órától várják az érdeklődőket. Ennyit a programokról és a közérdekű információkról most. A következő órában jövünk a Beszéljünk rólával, benne pedig egy édes téma, sütemény kerül előtérbe, utána pedig további programokkal, érdekességekkel folytatjuk műsorunkat 11 és 12 óra között is. Számítok a figyelmükre, jó vételt!

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
2: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
3: Miért?
2: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésődnek az emlékezetébe, mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
1: A Magyar Nemzeti Tanács Vackora programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
2: Írassa gyermekét magyar osztályba!
4: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
1: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
5: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak.
7: 10 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
8: Hírek.
9: Jó napot kívánok, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Ma tartja alakuló ülését a Magyarország gyűlés. A tervek szerint miniszterelnökké választják Magyar Pétert. Az április 12-i parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, lista vezetőjét. Az országgyűlés honlapján közzétett napirendi javaslat szerint az alakuló ülés 10 órakor nyitja meg Sulyog Tamás köztársasági elnök. A közel egy hónappal ezelőtti voksoláson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt egésznapos rendszerváltó népünnepét szervez az Országház előtti Kossuth Lajos téren és a rakparton. Magyar Péter miniszterelnöki választása után a Kossuth téren díszemle és ünnepés zászló felvonulás lesz. Majd az új kormányfő köszönti az egybegyűlteket. A 10 órakor kezdődő alakuló ülést a Pannon televízióban is figyelemmel kísérhetik. Orbán Viktorral találkozott tegnap dr. Pásztor Bálint Budapesten. A VMS elnöke közösségi oldalán azt írta, április 12-e után telefonon már beszéltek, de azt kérte, hogy Orbán miniszterelnöki megbízatásának lejárta előtt személyesen is találkozhassanak. Megköszönte mindazt, amit Orbán Viktor az elmúlt 16 évben a vajdasági magyar közösségért tett. A Magyar Állampolgárság intézményét, oktatási, művelődési és tájékoztatási intézményeink folyamatos fejlesztését, a VMS gazdaságfejlesztési programjának támogatását, valamint a vajdasági magyarok tízezreinek adott lehetőséget a megmaradásra és boldogulásra, valamint a kivételes magyar-szerb kapcsolatokat áll a posztban. A VMS elnöke úgy fogalmazott, lezárul egy korszak, amelyet Pásztor István sokszor kegyelmi időszaknak nevezett. Azt érte, a Vajdasági Magyar Szövetségben mindent meg fognak tenni azért, hogy a jövő is ilyen legyen. Ma ünnepeljük a fasizmus elleni győzelem és Európa napját. Május 9-e egyszerre idézi fel a 20. század egyik legpusztítóbb háborújának lezárását és egy új együttműködésre épülő Európa kezdetét. A győzelem napja a náci Németország 1945-ös kapitulációjára emlékeztet, míg az Európa nap a Schuman nyilatkozattal induló integrációs folyamat szimbóluma. Robert Schuman, francia külügyminiszter 1950-ben e napon tett javaslatot az Európai Unió elődje az Európai Szén és Acél Közösség létrehozására. Az Európai Unió ma már gazdasági és politikai együttműködés biztosít a kontinens országai között. Donald Trump tegnap 3 napos tűzszünetet jelentett be Ukrajnában, amely egybeesne Oroszország győzelem napi ünnepségeivel. Az amerikai elnök szerint május 9-e és 11-e között 3 napos tűzszünet lép életbe Oroszország és Ukrajna között, amelyhez egy nagyszabású hadifogoly csere is társulna. Trump azt állítja, Vladimir Putyin orosz elnök és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök egyaránt elfogadta a javaslatot. Egyes hírforrások szerint az ukrán államfő megerősítette a bejelentést, viszont péntek este Moszkva hivatalosan még nem reagált. Trump szerint a megállapodás részeként Oroszország és Ukrajna egyaránt 1000-1000 foglyot ad át a másik félnek.
7: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén jelenleg 22 fok van és gyenge északi szél fúj. Borongós időre számíthatunk a térségben, majd napközben felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap. Számottevő csapadék nem várható. A hőmérséklet csúcsértéke 24 fok körül alakul.
6: Aktuális információk, retróslágerek, Szabadkai Magyar Rádió, 107,1.
7: Reklám következik.
3: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
8: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
6: Reklámot hallottak.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: Műsorunkban ezúttal egy különleges, édes témával foglalkozunk. Munk Artúr süteményei kerülnek a középpontba. A Pannon Televízió Szubjektív című műsorának vendége volt Margit Helena cukrász, valamint dr. Vastag Gazsó Hargita múzeumpedagógus, akik a gasztronómia és a kultúra találkozásán keresztül idézik meg a hagyományos ízek és történetek világát. Lajko Anett beszélgetett velük.
2: Nagyon különleges beszélgetés előtt állunk, és nagyon különleges dolgok találhatóak itt az asztalon. Gesztenyetorta, retikül, fényképek, receptes könyvek, mindenféle emlék. És annak kapcsán beszélgetünk ezekről a dolgokról, illetve magáról, Munk Artúrról, ugyanis Hargita doktori disszertációdat Munk Artúr életéről, munkásságáról írtad. Az egyik első dolog, ami eszünkbe jut vele kapcsolatban, hogy ott volt azon a hajón, amely a Titanic áldozatait mentette, viszont te erre rácáfoltál a doktori disszertációban, és például arra is rácáfoltál, hogy találkozott volna Romanov Miklóssal. Hogyan bukkantál rá azokra a dokumentumokra, amelyek alátámasztják a te állításodat?
3: Ez egy 10 éves történet, éppen 10 évvel ezelőtt készítettem itt Szabadkán 2016-ban Munk Artúr kiállítást, és akkor nézhettem át először az anyagát, a Szabadkai Városi Múzeumban az anyagát, a Petőfi Irodalmi Múzeumban az anyagát, akkor még csak számítógépen nézhettem át, mert nem volt beleltározva, és közben megolvastam az önéletírását, a Köszönöm addig is, és amikor olvastam ezt a részt, amely a Titanic túlélőinek mentéséről szól, hogy ő maga jelen van a Kárpátián, mint orvos és ment, az az érzetem támadt, mint irodalmár, hogyha valaki valóban ott volt, akkor azt bővebben írja le. Ez egy belső megérzés volt, csak ennyi. És közben én a kiállítást építettem a múzeumban itt Szabadkán, és fölkerestem dr. Balogh Tamás hajózástörténészt Magyarországon, hogy itt van Munk Artúr, ezt írta, és szeretnék például a Kárpátiáról egy nagy fölbontású képet kérni a kiállításra, és ő összeállt a munkatársaival, akik szintén a hajózást kutatják, és megírtak egy tanulmányt, amelyben felkeresték a brit országos levéltárnak az anyagát, a tengerészeti lajstromát, és ők találták meg azt a Kárpátia hajónaplót, amelyben Munk Artúr saját kezőleg írja be, hogy ő 1912. május 11-én száll fel a Kárpátiára, és június 22-én száll le. Ugye a Titanic túlélőinek a mentése az 1912. április 15-én volt, és ez egy hónappal későbbi beírás. Tehát felszáll május 11-én a hajóra Fiumében, a hajó megérkezik New Yorkba, New Yorkból visszaindul Fiumébe, és ott június 22-én 1912-ben leszáll. És itt ebben a táblázatban derül ki, ebben a hajónaplóban, itt kérdez rá a hajónapló arra, hogy mi volt az előző hajóútja, és ugye az előző hajóútja kellett volna, hogy legyen ez a bizonyos túlélők mentését megcélzó Kárpátia, de ő azt írta be, ami ugye a valóság, hogy 1911-ben volt korábban hajóúton a Szaxónián. Tehát nem volt jelen azon az úton, viszont mindenki más, aki mellette volt a május 11-i járaton, ők jelen voltak ezen a hajóúton, úgyhogy első kézből hallott mindent, hallhatott mindent. És közben, ahogy raktam a kiállítást, megérkezett ez a tanulmány, olvastam tovább az önéletírást, és jön az a része is, hogy megkezdődik az első világháború, ő hadifogságba kerül, Jekatyerinburgba kerül, és arról ír, hogy ott Jekatyerinburgban járva vagy sétálva az utcákon éppen megpillant egy házat, amelyben tudják, hogy a Romanovokat rejtik, és hogy ő volt az utolsó külföldi, aki látta Romanov Miklóst. És mikor ezt elolvastam szintén először, akkor arra gondoltam, hogy milyen szerencsés, hogy ennyi világeseményen részt vesz. Hogy egyáltalán ki az az ember, aki ennyi világeseményen éppen mindenhol ott van. Úgyhogy felkerestem szintén, ugye itt az interdisziplinaritást egy kicsit bevettem, más tudományágaknak a szakértőit kerestem föl. Felkerestem egy brit történészt, ő Romanov kutató, úgy hívják, hogy Helen Rapaport, és nagyon sok Romanov könyvet írt már. Először elolvastam a könyveket, és a könyvek, egy történész által írt könyvek időbelileg sorba rakják a történéseket, én ezt összevetettem az önéletírásra, és ott is vannak már hibák, de közben meg ugye rakom a kiállítást, és nézem át a dokumentumokat, és ott bukkantam rá egy szervnyelvű Munk Artur által írt életrajzra, amelyben azt írja, hogy ő abban az időben, amikor ezt most csak én zárójában mondom, hogy a Romanovok Jekatyerinburgban voltak, ő már Sadrinszkban volt, ez Jekatyerinburgtól egy keletre lévő másik település, és éppen feleségül veszi Elza Slisztkevicet, akivel hadifogságában ismerkedett meg. Tehát ez is cáfolva van, meg a brit történésznő által is cáfolva van, hiszen nem is láthatta, nem nézhettek be abba a házba, nem is volt látható, akik ott bent voltak. Szóval ezt én a disszertációmban tételesen alátámasztom, és ki szeretném hangsúlyozni, hogy itt nem arról van szó, hogy én folyamatosan meg szerettem volna munkot fogni ezeken a elszólásokon vagy hazugságokon, nem szerettem volna ezeket utolérni, hanem arra szerettem volna rájönni, hogy miért alkalmazza ő ezeket az irodalmi misztifikációkat, miért jó ez. És arra jöttem rá, hogy a saját kultuszát erősíti ő akkor már ennek a bizonyos önéletírásnak a megírást. Jó ez. És arra jöttem rá, hogy a saját kultuszát erősíti ő akkor már ennek a bizonyos önéletírásnak a megírásával, és hogy a társadalmi pozícióját tudja erősíteni.

0: vagy a polgári beilleszkedés utáni vágy miatt döntött így?
1: Ugye sikerült kikutatni az ő pesti zsidó ágát, ez az apai ág volt, főleg hivatalnokok voltak ezen az ágon, és volt a szabadkai ága, az anyai ága, itt pedig Mészáros volt a nagyapa, Müller nagyapa. És ugye ők egy neológ zsidó családként éltek itt Szabadkán, de a kisfiú Munkartónak a szülei korán elhunytak, 9-10 éves korában az édesanyja, édesapja is tüdővízben elhunyt, úgyhogy árván maradt húgával, Munk Jolánnal, és a nagymama, ez a bizonyos szabadkai nagymama, Müller Samunak a felesége veszi magukhoz a két kicsit, és ők nevelik. És ahogy átnéztem a dokumentumokat, gimnazistaként még izraelita volt, és egyetemista korában, ott 1909 körül, valamikor az év közepén történhetett a megkeresztelkedés, katolikus megkeresztelkedés, és innentől kezdve a katolikus vallást gyakorolta. Az volt számomra az érdekes, hogy végigolvasva az életművét, sehol nem bukkan föl az ő zsidóságára utaló jel, sőt, nemhogy nem bukkan föl, hanem úgy ír a zsidókról, mint hogyha ő maga nem is volna az. Például az önéletírásában egy kórházigazgatóról, a zsidó kórházigazgatójáról ír úgy, mint hogyha ő maga egyáltalán nem is a zsidósághoz tartott. Ez számomra nagyon érdekes volt, de belegondolva az akkori korszakba, érthető, hogy ő társadalmilag beszeretett volna ágyazódni, hogy el szerette volna ezeket a dolgokat hallgatni, tehát semmiféleképpen ne ítélkezzünk, hanem értsük meg annak az érának a mienségét.
0: Munkartúr feleségéről Elzáról is írtál egy tanulmányt, és hoztál is két kézzel írt receptes könyvet, amelyek az ő tulajdonát képezték, és itt kapcsolódott be a történetbe Helena, így kezdődött meg a ti közös munkátok, mert úgy tudom, hogy a doktori disszertációd védésekor is felettek ezekből a receptes könyvekből, receptes könyvek alapján készített sütemények tálalva. Neked milyen érzés volt, amikor először találkoztál ezekkel a receptekkel? Egyszerűnek tűntek, bonyolultnak? Milyen alapanyagok szükségesek az elkészítéshez?
2: Amikor Hargitta megkeresett, akkor rögtön megbeszéltük, hogy személyesen találkozunk, és elhozza a füzeteket, hogy megnézzem. És ugye ott együtt ültünk az asztalnál nálam, és beszélgettünk. Először nem is tudtam annyira elragadtatni magam tőle. Tehát átnéztem a könyvet, és azt mondtam, hogy nagyon jó lenne, hogyha itt maradnának, és úgy mélyebben belásnám magam. Mert voltak dolgok, amik rögtön feltűntek, például a vaj és a csokoládé, és ugye én is előszeretettel használok vajat, úgy megörültem neki, hogy valami olyat látok, amit én is használok, és hogy ez akkor is egy használatban lévő alapanyag volt. És nálam maradtak a könyvek, és átlapoztam őket többször. Sőt, mondhatni nagyon sokszor, mert ugye abban maradtunk, hogy megnézem, melyik azok a desszertek, amiket most is meg lehetne csinálni, és mik azok az alapanyagok, amik beszerezhetőek, vagy van-e olyan, ami lehet, hogy minden beszerezhető, ugye ezt előre nem is tudtuk, és akkor elküldtem a javaslatomat, hogy mi az, amit szerintem meg lehetne csinálni, vagy amiben láttam fantáziát, egy kis kihívást is mondhatni, mindegyikbe volt kihívás, mert nincs hozzájuk pontos leírás, megvannak az arányok, a mennyiség, de ugye hiányoznak azok az információk, amiket ma már interneten megtalálunk, egy videó, egy fénykép, hogy a végén ez majd hogy fog kinézni.
0: Itt illetve az, milyen... amennyit felvesz.
2: Igen, illetve ne, itt pontosan le volt írva, azzal nem volt gond, inkább azzal volt, hogy akkor most ezt saját belátásom szerint nyilván tudtam, de hány fokon süssem. Volt olyan kérdés is a fejembe bizonyos recepteknél, hogy jó, de akkor most itt ezt meg kell főzni, vagy sütni? Tehát, hogy akkor most mit csinálok, ha ez összeáll? Vagy akkor most ez milyen lesz? Volt például a csoki szalámi, ami azért volt érdekes, mert azt én is szoktam csinálni egyébként, és itt is volt egy recept, de teljesen eltért az én receptemtől. Tehát ugyanaz a neve neki, ugyanazok az alapanyagok, mégis két tojás hozzáadásával teljesen mást kapunk a végén. Ízre nagyon különleges volt, mert ugye a végeket, amiket levágtam, azt én is megkóstoltam, hogy mit sikerült kihozni belőlük, vagy hogy az lett-e, amit szerettem volna, és mondhatom, hogy nem is, hogy felér a

0: mostanival, hanem betegszik vele. Az alapanyagoknál pedig szinte mindent be lehet szerezni most is. Azt tapasztalom, hogy nagyon sok tojást, vajat, mandulát, sőt még csokoládét is használtak sok édességhez.
1: Érdekes, mert ez lett volna a következő kérdésem egyébként, hogy ha az alapanyagokra fókuszálunk, akkor mi derül ki? Ugye Munk-Artúr és felesége hadifoglyok is voltak, hogy hatott-e ez, tehát hogy olyan módon, hogy akkor a spórolás mellett döntöttek, tehát hogy visszafogott alapanyagokból készítettek akár süteményeket, vagy érződik azért a receptekből ez a monarchia beli gazdagság, úgymond, tehát akár a vaj, akár a drága egyéb hozzávalóknak a léte, de akkor nyilván
0: igen,
1: az utóbbi.
0: Igen, én is inkább az utóbbira szavaznék. Azt vettem észre, hogy az összes alapanyagot most is meg tudjuk venni, és most is drágábbak. Tehát akár a mandulára gondolok, vagy a vajra, ezek most is olyan árban vannak, amik nem biztos, hogy mindenki számára elérhetőek, viszont sokat használtak belőle. Tehát nagyon sok receptben jelenik meg a mandula, nem csak egyben, vagy a dió például.
1: Szerintem kóstoljuk meg ezt a tortát. Milyen tortát készítettél?
0: Ennek a tortának is külön története van, ugyanis megbeszéltük Hargitával, hogy a desszertek és a fánk mellett legyen torta is, és ahogy átnéztem a receptes könyvet, kiválasztottam a gesztenye tortát. Átolvastam, és azt láttam, hogy ezt meg tudnánk csinálni, be tudjuk hozzá szerezni az alapanyagokat. Egyedül ugye a gesztenyét nem én főztem meg, pedig a könyvben úgy írja, hogy megfőzzük. Viszont igyekeztem cukormentes gesztenyét találni, mert ugye ők is, amit megfőztek, abban nem volt hozzáadott cukor, tehát minél inkább tartani magam az eredeti recepthez. És amikor már ott tartottam, hogy kezdeném sütni, akkor tudatosult bennem, hogy a piskótájában nem kell liszt. Mindaddig hiába olvastam el többször a receptet, ez valahogy úgy, tehát úgy azt hittem, hogy azt a részt úgy átugrottam, vagy nem is figyeltem fel rá, hanem amikor elkezdtem az alapanyagokat kimérni, akkor azon gondolkodtam, hogy most ezt én akkor rosszul olvastam, vagy hogy is vállalhattam be liszt nélkül valamit, mi lesz ennek a vége. És hát nyilván a puding próbálja az evés, megsütöttem a piskótát, és valami elképesztő lett. Nyilván a gesztenye helyettesített ugye benne, és teljesen egy rendes piskóta állagot kaptunk, amit ugye mindjárt meg is próbálunk, hogy milyen lett.
1: Igen,
0: ennek
1: igen,
0: a tortának ez volt a különlegessége. És még mondjuk a külsőben is próbáltuk tartani magunkat ahhoz. Igaz, hogy nekem egy kicsikét valamilyen vajkrémmel körbe kellett burkolnom, ott csak a csokit említi, tehát csokival önti le a tetejét, de hogy Hargitat el tudja szállítani Újvidékre, kellett adnom egy alapburkolást, és akkor itt tartottam a vajat és a csokoládét, ami egyébként is ment a tortába. Úgyhogy akkor nem szaporítom a szót, hanem nekilátunk szeletelni.
1: Szeletel nyugodtan. Hargitához lenne még kérdésem, hogy mesélj nekünk Elzáról, milyen nő volt ő? Eleve ugye, amikor írtad a tanulmányodat, mikre jöttél rá, tehát hogy milyen nőként ismerted őt meg?
2: Tulajdonképpen úgy sikerült Elzát megismernem, hogy Munk zsidó származása miatt ugye a 40-es években próbált elkerülni a deportálást, és végül el is kerülte. És akkor ugye a felesége árja származású, nem zsidó, hanem ő egy rigai hölgy, a hadifogságban ismerkedett meg Munk-Artúrral, és evangélikus vallású volt, és a 40-es években nagyon sok papírt Rigából összegyűjtött a család, és tulajdonképpen én innen tudtam a hölgynek, Elza Sliszkevicznek az életét összerakni, mert hogy a hagyatékban nagyon sok rigai dokumentum volt jelen. Munk-Artúr is írt róla, de én mélységében mégis például az albumból, a családi albumból ismertem meg a feleséget, például a receptes könyvből kicsit a családnak az ízvilágát. Ugye maga a receptes könyv az nem szerepelt az értekezésemben, hiszen én irodalomtörténettel foglalkoztam, hanem amikor már a kutatásom végén voltam, akkor az egyik unoka, Alexandra Hesse-Munk, aki Újvidéken él, ő adta át ezt a receptes könyvet, és elmesélt, hogy a nagymama, az ő nagymamája, ugye Elza Sliszkevic, milyen finoman főzött. És amikor én a mentorommal, Utasi Csilla tanárnővel beszélgettem arról, hogy egyáltalán hogyan néz ki egy állófogadás az értekezés után, akkor ugrott be, hogy hát van itt két receptes könyv, és próbáljunk ebből választani, mert ez a muzeológiában nem újdonság. Például amikor az Arany János kiállítást készítettem, akkor is Arany János fánkjával vártuk a megnyitón az embereket. Tehát, hogy én ezt szerettem, ezt a mikrohistóriát előtérbe helyezni, hogy nem csak a nagy csatákról, meg a nem tudom, hadifogság, meg első világháború, meg Romanov, hanem hogy nézzük meg, hogy a vasárnapi asztalon mi gőzölög. És akkor értjük meg azt a kort.
1: Hány recept található ezekben a könyvekben?
2: Tehát szerintem egy 30-40 recept biztosan, és mindenféle recept, és mindenféle beírás. Tehát Munk Artúr is a feleségének a receptes könyvébe beírta, hogy gesztenyebombát hogy kell készíteni, de le is rajzolt, hogy az hogy néz ki, meg lehet, hogy a szomszédasszony csinálta, nem tudom. Akkor azután van egy ismeretlen írás, tehát ez a Sliszkevici németül írt. Ő egy német-lengyel édesapa édesanyától származik, tehát ő németül, és a férjével is németül beszélgetett. Tehát az ő közlekedő nyelvük a német volt, és vannak benne egyszerűek, viszont vannak nagyon szép, gyönyörű receptek benne, mint például ez a gesztenye torta recept, ez tényleg csodálatos.
1: Kóstoljuk meg, Helena, te pedig mesélj nekünk még arról, hogy mire kell figyelnünk, miközben ízlegetjük ezt a finom tortát.
0: Igen, hát elsősorban ugye arra, hogy amit már az előbb is mondtam, hogy a piskótájában nincs liszt, ami viszont van benne, és ez sem egy szokványos dolog, az olvasztott csokoládé a piskótában is. Tehát egy liszt nélküli, sok gesztenyét tartalmazó piskóta lenne, egy gesztenyekrémmel, főzött gesztenyekrémmel, és egy pici rummal, ugyanis az is ott van a receptben, tehát tartalmaz egy kis rumot, és a csokoládét a külsején, ugye, amit egy kicsikét nehéz volt szelni. Igazából úgy éreztem, amikor ezt a tortát készítettem, illetve a többi desszertet is, mint hogyha egy kicsit úgy az időben utaztam volna. És valami olyannal találkoztam, amit magam is szeretek, például a nagymamám receptjei, visszamenni egy kicsikét oda. Igaz, hogy nem vagyok a hagyományos desszerteknek a híve, de emlékszem rá, hogy az én nagyszüleim is használtak különleges fűszereket, és azokat most próbálom a torta világába becsempészni, és egy kicsit itt is azt éreztem, hogy nagyon sok helyen használnak mazsolát a desszertekbe, és minthogyha egy kicsit azt úgy el is felejtettük volna, és a modern desszertekbe is bele lehetne hozni újra, és valahogy úgy itt is ezt éreztem.
3: Beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.

0: ajánló következik.
1: Tangóest a parkban. Fedezze fel a tangó varázslatos világát egy különleges szabadtéri koncerten. A Szabadkai Zsinagóga hangulatos parkjában életre kelnek a szenvedéllyel és érzelmekkel teli dallamok. Május 16-án szombaton 20 órától a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány zenei utazásra várja önöket, ahol a tangó klasszikusai és neves szerzők művei csendülnek fel kiváló előadók Bognár Georgina harmonika és Zsigapál hegedű művész tolmácsolásában. A belépés díjtalan. Kapunyitás 19 órától. Rossz idő esetén a hangverseny az épületben kerül megrendezésre, ahol a helyfoglalás érkezési sorrendben történik.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak. Munka közben.
0: SMR.
3: Munka után.
0: SMR.
3: Itt csak retrós láger megy.
0: 107,1.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

Az Edda dala szólt az előbbiekben, most pedig néhány programmal érkeznék ismételten. 10. alkalommal szervezték meg ma a Szabadka Kiskunhalas barátság kerékpár túrát. Reggeli órákban, akik Szabadka és a Kelebjai határátkelő hely között közlekedtek, azok biztos látták őket, mert valahol reggel 7:30 és 8 óra környékén indultak útnak. Vajdaság több településéről érkeztek kerékpárosok, a résztvevők összesen 90 kilométeres távot tesznek meg oda-vissza. A szervezők elmondták, hogy a résztvevők száma évről évre nő, idén már több mint 90-en indultak el Szabadkáról Kiskunhalasra. A barátság kerékpár túra fő célja a barátkozáson kívül, hogy tovább fejleszék a kerékpáros közlekedést Kiskunhalas és Szabadka között. A kerékpártúra idén is a Kiskunhalasi Városnapi Programsorozat része, tehát oda el lehet látogatni a hétvégén. Különféle programokkal várják az érdeklődőket, koncertekkel, fellépőkkel. A kiskunhalasi kerékpárosok pedig augusztusban Szabadka város napját megelőző hétvégén viszonozzák majd a látogatást. És hogyha már a határon túli programot ajánlottam figyelmükben, akkor arról is szólnék, hogy Szegedi Borfesztivál várja majd az érdeklődőket. 11 napon át május 21-én kezdődik, és május 31-éig tart majd. 150 borász érkezik, két színpadon szólnak majd a koncertek, és a teljes belváros egyetlen hatalmas fesztivál területté alakul. Az idei év egyik fontos változása, hogy a domtéri kavalkád már a nyitó hétvégén elindul. Május 22-e és 24-e között színpadra lép többek között majd a Blaha Louisiana, Rúzsa Magdi és a Bagosi Brothers Company is. A koncerteket pedig látványos tűzijáték és éjszakai bulik követik, úgyhogy érdemes lesz ellátogatni, bár az egyik napra Szegedre, a 11 nap közül, és ahogyan hallották, Rúzsa Magdi kishegyesi énekesnő is ott lesz és fellép majd, hogyha jól tudom, 23-án, de ezt ne vegyék készpénznek, mindenféleképpen nézzenek utána a programoknak. Jó szokásomhoz hűen a Palicsi Abbázia mozi hétvégi ajánlatát is mondom. Így a mai napon, szombaton vetítik a Super Mario Galaxis, a film 3D változatban, magyar szinkronnal, délután 16:30-tól, 550 dinára belépő. Aztán este 19:30-től pedig az Ördög Prádát visel, 2 magyar szinkronnal, ugye Anne Hathaway, Emily Blunt, és hát talán azt hiszem, hogy a színésznők közül az egyik legjobb színésznő, ami az amerikai felhozatalt illeti, Meryl Streep, aki Miranda Priestly-t alakítja ugye ebben a filmben. Az első rész egyfajta folytatása ez, és hát az Abbáziában is, ahogyan hallották, vetítik magyar szinkronnal este 19:30-től ma. Aztán, hogyha a holnapi napot nézzük, akkor elmondható, hogy a Super Mario filmet magyar szinkronnal 14:30-tól játsszák, az Ördög Prádát visel pedig holnap egy későbbi időpontban, este 20:30-kor kerül a moziba, 500 dinára belépőjegy erre a vetítésre egyébként. Úgyhogy lehet válogatni a programok közül, tegyenek így, és tartsanak velünk a folytatásban, és 11 órakor híreket mondunk a következő órában. A virágvásárról lesz szó, amit nemrégiben szerveztek meg Szabadka főterén, de egy újabb vette kezdetét egyébként, erre is felhívjuk a figyelmet. És jövök majd a Pannon Televízió mai műsor kínálatával, a Szabadkai Magyar Rádió hétvégi műsoraival, és hát az elköszönés lesz majd még, ami a következő órában vár ránk, de addig is sok jó zeneszámmal érkezünk még a folytatásban. Például itt van Varga Miklós Európa című dala, és hogy miért hallgatjuk meg ma ezt, mert hát május 9-e Európa napja. Robert Schuman, francia külügyminiszter ugye 1950-ben e napon tett javaslatot az Európai Unió elődje, az Európai Szén és Acél Közösség létrehozására. Nos hát ennek apropóján hallgassuk meg akkor a következő dalt.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Alakuló ülését tartja ma a Magyarország gyűlés. A tervek szerint miniszterelnökké választják Magyar Pétert, az április 12-i parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, listavezetőjét. Az alakuló ülés 10 órakor nyitotta meg Súlyog Tamás köztársasági elnök, aki a himnusz elhangzása után köszöntette a megjelenteket, majd felkérte a legidősebb országgyűlési képviselőt, a 73 éves fideszes Vitányi Istvánt, hogy korelnökként vezesse az ülést. A közel egy hónappal ezelőtti voksoláson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. Az alakuléssel párhuzamosan a Tisza párt egésznapos rendszerváltó népünnepét szervez az Országház előtti Kossuth Lajos téren és a rakparton. Magyar Péter miniszterelnöké választása után a Kossuth téren díszszemle és ünnepélyes zászló felvonás lesz, majd az új kormányfő köszönti az egybegyűlteket, az ülést a Pannon televízióban is figyelemmel kísérhetik. A II. Világháborúban aratott győzelem napja alkalmából koszorút helyezett el az Avalán található ismeretlen hős emlékművénél Miloš Vučević, Alekszander Vučić államfő megbízottjaként, a szerb állami és katonai vezetés részvételével. Vučevićet Bratislavgát is védelmi miniszter és Milan Mojsilović vezérkari főnök kísérte. A koszorúzás után a szerb köztársaság himnuszának felcsendülését és a szerb hadsereg dicsőségének tiszteletadását követően Vučević az emlékkönyvbe azt írta: dicsőség nektek, halhatatlan hőseink, Szerbiánk hősei, akik az anyaország dicsőségéért és becsületéért éltek és haltak meg, a békért és a szabadságért, a jövő nemzedékeiért értünk, áll a bejegyzésben. Donald Trump tegnap 3 napos tűzszünetet jelentett be Ukrajnában, amely egybeesne Oroszország győzelem napi ünnepségeivel. Az amerikai elnök május 9-e és 11-e között 3 napos tűzszünetet lép életbe Oroszország és Ukrajna között, amelyhez egy nagyszabású hadifogoly csere is társulna. Trump azt állítja, Vladimir Putyin orosz elnök és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök egyaránt elfogadta a javaslatot. Egyes hírforrások szerint az ukrán államfő megerősítette a bejelentést, viszont péntek este Moszkva hivatalosan még nem reagált. Trump szerint a megállapodás részeként Oroszország és Ukrajna egyaránt 1000-1000 foglyot ad át a másik félnek. 10. alkalommal szervezték meg a Szabadka-Kiskunhalas barátság kerékpártúrát, amelyre Vajdaság több településéről is érkeztek kerékpárosok. A résztvevők összesen 90 kilométeres távot tesznek meg oda-vissza. A szervezők elmondták, a résztvevők száma évről évre nő, idén már több mint 90-en indultak el Szabadkáról Kiskunhalasra. A barátság kerékpártúra fő célja a barátkozáson kívül, hogy továbbfejleszték a kerékpáros közlekedés Kiskunhalas és Szabadka között. A kerékpártúra idén is a Kiskunhalasi Városnapi Program sorozat része. A kiskunhalasi kerékpárosok augusztusban Szabadka Városnapját megelőző hétvégén viszonozzák majd a látogatást. Idén is ingyenes szerb nyelvi felzárkóztató képzést szervez a Magyar Nemzeti Tanács. Az ösztöndi program keretében megvalósuló képzést 2012 nyara óta tartják. A felhívás a 3. osztályos középiskolás tanulóknak szól, akik ősszel kezdik meg a 4. osztályt. Olyan diákok jelentkezését várják, akik szerbiai felsőoktatási intézménybe készülnek felvételizni, és olyan felnőtteket is várnak, akik Magyarországról tértek vissza munkavállalás céljából. A tantermi oktatás július 6-a és 17-e között kerül megszervezésre a következő helyszíneken: Szabadka, Magyarkanizsa, Zenta, Ada, Óbecse, Topolya és Temerén. A jelentkezők a kurzus előtt szintfelmérőn vesznek részt június 26-án. A tanfolyam összesen 80 órából áll. Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatás@mnt.org.rs e-mail címen vagy a hivatal telefonszámán.
0: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén már 24 fok van és gyenge északi szél, fúj, borongós időre számíthatunk a térségben, majd napközben felszakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Számottevő csapadék nem várható.
2: Friss hírek minden órában.
4: Szabadkai Magyar Rádió.
5: 107,1 MHz.
4: Reklám következik.
6: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 0244-150-150. 0244-150-150.
7: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
8: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
9: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertéscomb 580 dinárért, sertéskoraj 450-ért, sertésnyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
10: Reklámot hallottak.

11 óra, 15 perc egészen pontosan az idő, és ez itt a hétvégi Mozaik utolsó órája. Én Dédit Szuzanna vagyok, a műszaki munkatársam Farkas Ervin. Tartsanak velünk ebben az órában is, és azután is. A déli híradó után zenei válogatással, 13 óra után a Muzsikál a mozival, 14 óra után pedig Slágergyárral várjuk Önöket. Kis János Manó teljesíti a kéréseket, zenei kívánságokat. Üzenetben írhatnak neki, az SMS számunk 0666 36 36 33, és Viberen is természetesen fogadja a kéréseket. Május 9-e van Gergely és Karolla napja. Gratulálunk, boldog névnapot kívánunk, és Isten éltesse azokat is, akik ma születésnapot ünnepelnek. Rég pillantottunk rá a közlekedési csoportokra. Az Enosu csoportban például korábban azt írták, hogy ellenőrzés van folyamatban Topolyán, a mezőgazdasági iskolánál. Aztán azt is írták, hogy Szabadkán a kórház után ellenőrzik a közlekedőket, azokat, akik ugye a város központja felől tartanak Sándor irányába. És hát egy nagyobb dugó alakult ki a város központban, mert hogy egy fotót is feltöltöttek a csoportba, hogy a Lidl-nél lévő kereszteződésben, Palics irányában, a jobboldali sávban, tehát a külső sávban egy kamion lerobbant, ez egy kisebb ilyen teherszállító kamion, úgyhogy azt ott szerelik, próbálják elindítani, hogy működőképes legyen, de ez itt pont a jelzőlámpánál lerobbant, és ez a sáv tehát nem használható, így Palics irányában most egy sávban folyik ott a forgalom, emiatt van egy picit hosszabb sor ezen az útszakaszon. Mindenféleképpen vezessenek óvatosan, körültekintően, tartsák be a közlekedési szabályokat, kapcsolják be a biztonsági öveket, kapcsolják fel a fényjelzőket, mert hogy ezért is ugye büntetés jár, hogyha nem így történik. És nézzük meg azt is, hogy mi a helyzet a határátkelő helyeken. Először Szerbia irányából Magyarország felé. Nos, Királyhalom másodhalom határátkelő helynél azt írják, fél óra a várakozási idő, Horgos 2-nél is ennyit biztos várniuk kell az utazóknak, Kelebjánál is 40-45 percet sajnos szükséges várni, és Horgos 1-nél azt írják, hogy egy órára növekedett a várakozási idő Magyarország irányába. Ezt a határátkelő helyet mindenképpen érdemes tehát elkerülni. Nézzük, mi a helyzet Magyarország felől Szerbia irányába. Röszke 1, ugyancsak 1 óra, tehát a nagy határátkelő helyen a ki- és a belépő oldalon is 1 órát várniuk kell az utazóknak. Röszke 2-nél fél órát kell várni, aztán nézzük a többi határátkelő helyet, jól járhatóak, nincs 15 percet meghaladó várakozási idő. Érdemes tájékozódni, még mielőtt útnak indulnak. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!

0: Reklám következik.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
2: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
3: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot!
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
8: Biztosan váltott rá jegyet. Tövig rágta a körmét izgalmában. Egy egészen más világba csöppent.
9: A vászon ismét életre kel.
8: Ami volt, újra megtörténik.
9: Musikál a mozi.
8: Minden szombaton délután 1-től a Szabadkai Magyar Rádióban.
7: Ajánlót hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek. Az ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Kiadó egyszobás, felújított, bútorozott, 38 négyzetméteres teraszos lakás Kisradonovácon. A bérleti díj 180 euró és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon. 069 55 80 847. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 21:30-12, valamint délután 14:30-17.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: A közelmúltban zárult Szabadkán a virágkiállítás és virágvásár, amit a Szabadkai Paraszt Egyesület idén 24. alkalommal szervezett meg. Az esemény eredményeiről Kis Árpádot, az Egyesület elnökét kérdezte kollégánk Vitkovics Alexander, de még mielőtt ezt a beszélgetést meghallgatnánk, mindenféleképpen felhívom a figyelmet arra, hogy jelen pillanatban is folyamatban van egy hasonló rendezvény, tehát virágba borult Szabadka központja, várják az érdeklődőket és a vásárlókat. Most pedig következzen a már beígért beszélgetés.
1: Hogyan értékelni, milyen volt?
2: Nagy örömmel jelentem azt, hogy tényleg nagyon sikeres volt, ismételten. Sok volt viszonylag a kiállító, meg igen sokan voltak a látogatók is. Tehát annak ellenére, hogy nem nagy reklámmal járunk, mégis a vásárlók, a látogatók már elvárják azt, hogy a rendezvényre sorra kerüljön, és körülbelül tudják, hogy mikor van az ideje neki.
1: Én jártam azon a rendezvényen, azt láttam, hogy iszonyú volt az érdeklődés. Megálltak, vásároltak, és szinte az elárusítók sürögtek, forogtak, csak azért, hogy eleget tegyenek a vásárlók kiszolgálásának, és kérdéseire is feleljenek.
2: Igen.
1: A vásárlók, illetve az elárusítók mennyire voltak elégedettek?
2: Az egész rendezvény alatt egy nagyon pozitív hangulat uralkodott. Izgalommal voltunk töltve olyan értelemben, hogy tudjuk a napi utánpótlást biztosítani. Volt egy kis logisztikai probléma, ugyanis a zárt zónába, tehát a védett gyalogos zónába nehézkesen tudtak az autókkal bejutni, de minden esetre megoldódott, tehát közreműködött a kommunális rendőrség, úgyhogy kamerákkal figyelték, úgyhogy engedték a forgalmat, az utánpótlást, és ez volt az egyik dolog, ami azt mondjuk, hogy féltünk, egy kicsit izgultunk miatta, hogy fog működni. De a másik dolog pedig arra vonatkozik, hogy a termelők között pedig szeretném hangsúlyozni, hogy van 6-8, tehát abban a majdnem 50%-a agrármérnök. Tehát és specializált, szakmailag nagyon képzettek, ami azt jelenti, hogy sok tudást tudnak átadni. De vannak lelkes termelők tulajdonképpen, akik maga a termelési szakmáját kivesézték, és nagyon sok mindent tudnak, rengeteg információval szolgáltatnak. Én egy párat mondjuk rá fölvételeztem is, tehát érdekesség szemszögéből, hogy mennyire lelkesen tudják elmesélni a virágnak a történetét, hogy kell tartani technológiát, milyen földet, milyen levegőt, hogy locsolni, öntözni. Tehát nagyon sok részlet van, amit szívesen a termelők és a kiállítók nagyon szívesen elmagyaráztak a vásárlóknak és az érdeklődőknek.
1: Ugye befejeződött a rendezvény, ha jól emlékszem rá, akkor valamikor őszre azok, akik esetleg most lemaradtak, ismét találkozhatnak önökkel.
2: Igen, mindenképpen. Mint tervezzük a palicsi megjelenést, a születi napokon és az őszi önálló virágkiállítást és vásárt, a hagyományosat, azt október végén szoktuk tervezni, úgyhogy ismételten annak a kiállításnak az őszi növények, a téli áttelelő növényeket fogják telepíteni. Már vannak ugye, tehát akkor ilyen téli ültetvények, akár gyümölcsfáktól, vagy nem mondjam díszcserjéktől kezdve, sok mindent, tehát őszre, amit lehet telepíteni, akkor tehát egy egész más spektrum jelenik meg, mint a tavaszi kiállításra.
1: Én abban biztos vagyok, hogy akkor is lesz majd miben gyönyörködni és miben válogatni. Köszönöm szépen, Kis Árpád, hogy a rendelkezésünkre állt, és hát mit mondjak, sikeres munkát és kitartást.
2: Köszönöm szépen, köszönöm az érdeklődésüket.

0: Ajánló következik.
1: Szereti a jó pörköltet? Irány a második Gastrofest, Firityházán június 6-án.
2: A csapatok megmérettethetik magukat pörkölt főzésben, rostélyos sütésben, de nevezhetnek süteményekkel és pálinkával is. Jelentkezés május 31-ig Miklós Szilviánál a 063 421 031-es telefonszámon. A nevezés 1000 dinár, amiért egy egyedi póló is jár. Gyermekműsorok, tombola és remek hangulat várja önöket. 063 421 031. Második Gastrofest.
1: Firityháza, az ízek faluja.
3: Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.

Kedves hallgatóink, eddig tartott a hétvégi mozaik. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket és azt, hogy velünk tartottak mostanáig. Érdemes lesz így tenni a folytatásban is, már is mondom, hogy mi mindennel várjuk Önöket a mai nap és a holnapi nap folyamán. Előtte azonban a Pannon Televízió műsorát is ismertetném. A jól megszokottak szerint este 17:30 híradóval jelentkezik a Pannon Televízió, előtte viszont 5 órától egy szubjektívet láthatnak, melynek vendége kolléganőnk Rúzsa Edina, aki a Pannon TV szerkesztő riportere, és Podolszky díjban részesült, erről kérdezik majd. A 17:30 híradó után Dél-Bánát ízei főzőműsor, majd Vidékünk magazinműsor, este 7 órától pedig természetvédelem határok nélkül. 19:25-től Kalamár is, versek, prózai alkotások vajdasági gyerekektől. Este 19:30-tól Közelképpel jelentkezik a Pannon Televízió, benne pedig a közelmúltban megrendezett gyermekszínjátszó találkozó lesz látható, amit Magyar Kanizsán tartottak, a hangképes beszámoló tehát este 19:30-tól. 8 órától ismét híradó, majd szombatesti koncert, forog a kamera 21:40-től. A közelkép ismétlését 22:45-től láthatják, a híradó ismétlését pedig 23 óra után kicsivel. Ami pedig a Szabadkai Magyar Rádiót illeti, ahogyan korábban említettem, délután várjuk Önöket a Muzsikál a mozival, illetve a Slágergyárral. Kis János Manó érkezik 14 órától a stúdióba. A holnapi nap folyamán a jól megszokottak szerint 9 és 11 óra között Agrárvilág. Kaszoli Violetta műsorában szó lesz arról, hogy vajon későn érkezett-e a csapadék, és nem maradtak el sajnos a májusi fagykárok sem. Mindenről bővebben tehát holnap az Agrárvilágban. Kívánságműsorral is jelentkezünk 11 és 16 óra között. Mesés percek holnap este 19:30-től, aranyalbum pedig 8 órától. Érdemes lesz velünk tartani a hétvégén is, tegyenek így. A mikrofonnál Dédics Szuzannát hallották, a műszaki munkatársam Farkas Ervin volt, nevében is elköszönök. A viszonthallásra!

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán.
2: A régi zenék hullámhosszán.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Ahol
1: a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es években.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
2: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
3: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
4: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
5: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
4: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
3: Írass a gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
6: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
7: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
8: Társadalmi célú felhívást hallottak.
9: Dél van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Maráci Barabás Monika, a Híradó főbb témái. Megalakult az új Magyarországgyűlés. Ma ünnepeljük a fasizmus elleni győzelem és Európa napját. Ingyenes szerbnyelvi felzárkóztató képzés szervez a Magyar Nemzeti Tanács. Hétfőn indul az óvodai iratkozás Magyar Kanizsán, és különböző megmozdulások a Vöröskereszt hete alkalmából, mondom a részleteket. Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az új Magyarországgyűlés. Az új parlament megalakulásával megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormány megbízatása. A helyszínről tudósít Pető Attila.
2: Megalakult az új Magyarországgyűlés, az alakuló ülést Súlyog Tamás Magyarország köztársasági elnöke nyitotta meg 10 órakor. A himnusz elhangzása után a köztársasági elnök köszöntötte a megjelenteket, majd felkérte a korelnököt, a 73 éves fideszes Vitányi Istvánt, hogy vezesse az ülést. Ezt követően a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda elnökeinek beszámolóit hallhattuk. Mindketten nagyvonalakban arról számoltak be, hogy az április 12-i országgyűlési választások rendben és a szabályok szerint zajlottak le. A mandátumok hitelesítését követően a képviselők letették az esküt, és ezzel meg is alakult az új Magyarországgyűlés. A Tisza pártnak 141 képviselője, a Fidesznek 44 képviselője, a KDNP-nek 8 képviselője, a Mi Hazánknak pedig 6 képviselője lesz az országgyűlésben. A folytatásban a házelnök megválasztására és eskütételére került sor, majd ezt követően valamikor délután 2 és 3 óra között Magyar Péter leendő miniszterelnök, most már csak néhány óráig leendő miniszterelnök fogja letenni az esküjét. A későbbiekben pedig népünnepét fognak tartani majd itt Budapesten, a Kossuth téren, a parlament épületénél.
1: Ma ünnepeljük a fasizmus elleni győzelem és Európa napját. Május 9-e egyszerre idézi fel a 20. század egyik legpusztítóbb háborújának lezárását és egy új együttműködésre épülő Európa kezdetét. A győzelem napja a náci Németország 1945-ös kapitulációjára emlékeztet, míg az Európa nap a Schuman nyilatkozattal induló integrációs folyamat szimbóluma. Robert Schuman francia külügyminiszter 1950-ben e napon tett javaslatot az Európai Unió elődje, az Európai Szén és Acél Közösség létrehozására. Az Európai Unió ma már gazdasági és politikai együttműködés biztosít a kontinens országai között. A II. Világháborúban aratott győzelem napja alkalmából koszorút helyezett el az Avalán található ismeretlen hős emlékművénél Milos Vučević, Alexander Vučić államfő megbízottjaként, a szerb állami és katonai vezetés részvételével. Vučevićet Bratislav Gašić védelmi miniszter és Milan Mojsilović vezérkari főnök kísérte. A koszorúzás után a szerb köztársaság himnuszának felcsendülését és a szerb katonaság díszőségének tiszteletadását követően Vučević az emlékkönyvbe ezt írta: dicsőség nektek, halhatatlan hőseink, Szerbiánk hősei, akik az anyország dicsőségért és becsületéért éltek és haltak meg, a békért és a szabadságért, a jövő nemzedékeiért értünk, áll a bejegyzésben. Idén is ingyenes szerbnyelvi felzárkóztató képzést szervez a Magyar Nemzeti Tanács. Az ösztöndíj program keretében megvalósuló képzést az MNT 2012 nyara óta szervezi. A felhívás a 3. osztályos középiskolás tanulóknak szól, akik ősszel kezdik meg a 4. osztályt. Olyan diákok jelentkezését várják, akik szerbiai felsőoktatási intézménybe készülnek felvételizni, és olyan felnőtteket is várnak, akik Magyarországról tértek vissza munkavállalás céljából. A tantermi oktatás július 6-a és 17-e között kerül megszervezésre a következő helyszíneken: Szabadka, Magyar Kanizsa, Zenta, Ada, Óbecse, Topolya és Temerém. A jelentkezők a kurzus előtt szintfelmérőn vesznek részt június 26-án. A tanfolyam összesen 80 órából áll. Jelentkezni június 5-éig lehet az oktatás@mnt.org.rs e-mail címen vagy a hivatal telefonszámán. Jövő héttől, azaz május 11-től lehet két héten át beiratkozni a Magyar Kanizsai Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézménybe. Az óvoda kötelező a 2020. március 1-e és 2021. február 28-a között született gyermekek számára. Az iratkozás az e-uprava rendszeren keresztül történik. Fejős Ornella tudósít.
0: Jelen pillanatban Magyar Kanizsa községben összesen 630 óvodás van. Ebből 190-en ballagnak el hamarosan, és váltják az óvodát iskolára szeptembertől. Az intézménybe első alkalommal iratkozó gyermekeket elektronikusan, dokumentumok benyújtása nélkül írathatják be a szülők. Az orvosi vizsga feltöltését pedig elég, ha a nyár folyamán augusztus 21-ig elvégzik. Márta Ottília, a Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézmény igazgatója.
3: Május 11-től 25-ig iratkozhatnak a gyermekek az intézményeinkbe, úgyhogy itt várjuk az e-upraván keresztül. Tehát ez nagyon-nagyon fontos információ, hogy csak ezen a portálon keresztül lehet iratkozni. Nyilván, ha szükség van segítségre, kolléganőnk mindenben segít, többszöri próbálkozás után nem megy, akkor nyugodtan jöjjenek be, vagy telefonos segítséget kérjenek.
0: Az érdekeltek több szolgáltatás közül is választhatnak. Igényelhetik az egész napos vagy a félnapos tartózkodást nem csak Magyar Kanizsán, hanem több, kisebb településen is. Az intézmény vezetősége pár éve bevezette a nyílt hetet. Ennek az öt napnak az a célja, hogy azon gyermekek, akik szeptemberben kezdik meg az óvodát, szüleikkel együtt betekintést nyerjenek az óvoda működésébe. Bós Szuzanna, a Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézmény igazgató helyettese.
4: Megismerkednek a gyerekek a leendő kis pajtásokkal, az óvónénikkel, a csoportszobákkal, az óvodák tereivel, játszanak egyet közösen, akár a csoportszobába, akár az udvarokban. Egy-egy közös programot csinálnak a gyerekekkel és az óvónénikkel.
0: A nyílt hét május 18-ától kerül megszervezésre, 5 napon át, napi másfél órán keresztül a község összes intézményében.
1: Tegnap volt a Vörös Kereszt és a Vörös Félhold világnapja. Ebből az alkalomból a Szabadkai Vörös Kereszt munkatársai és önkéntesei megkoszorúzták Dünán Mellszobrát, aki az első modern humanitárius mozgalom megteremtője volt. Ezt követően a város központjában bemutatót tartottak, például az újraélesztés helyes módját ismertették. Szabó Regina összeállítása.
5: A Vörös Kereszt és a Vörös Félhold mozgalom ma a világ egyik legnagyobb humanitárius hálózata, amely több mint 190 országban működik. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet az önkéntesek munkájára és az emberség fontosságára. A Szabadkai Vörös Kereszt önkéntesei koszorúzással tisztelegtek a mozgalom alapítója, Henry Dunant Mellszobra előtt. Az önkéntesség a Vörös Kereszt működésének alapja, amely lehetővé teszi a segítségnyújtást a mindennapokban is, krízishelyzetekben is. Sara Nikolić, a Szabadkai Vörös Kereszt önkéntese. Néhányat említek a mai programjaink közül. Elsősegély, sérülések, betegségek és állapotok realisztikus bemutatása, vízimentés, önkéntes véradás, ismeretterjesztés. Ami a Vörös Kereszt hetét illeti, akkor zajlik mindig a legtöbb aktivitás. Számos előadás lesz a Jován Mikić általános iskolában, egészségügyi kvíz tartunk egy szakközépiskolában, valamint önkéntes véradási akciókat az egészségügyi iskolában. Szabadka központjában az érdeklődők általános egészségügyi felméréseken vehettek részt, és többek között az újraélesztés alapjait is elsajátíthatták. Ela Kucukoli, Szabadka. Van egy olyan szemüveg, amit a fejre kell tenni, és azt szimulálja, hogyan látnak az emberek, amikor részegek. Van egy másik is, amely a kannabisz hatását mutatja, és ezt is kipróbáltuk. Különböző teszteket végeztünk, aztán újból vért is vettek. Kicsit megszúrtak, de alapvetően minden rendben volt, és megmérték a vérnyomásomat is. A Szabadkai Vörös Kereszt idén 140 éves, így ez az év különösen jelentős számukra. Kezdetét vette a Vörös Kereszt hete, amely május 15-éig tart. Ahogy minden évben, idén is számos programmal készültek. Az iskolai foglalkozásoktól egészen az újszülöttek megajándékozásáig. A szervezet egyébként napi szinten mintegy 1200-1500 emberrel tart kapcsolatot. Színisa Trajković, a Szabadkai Vörös Kereszt titkára. Mivel a küldetésünk mindenek előtt az emberi szenvedés enyhítése, ezekkel a programokkal kezdjük, a szociális és szociális-humanitárius programokkal és tevékenységekkel. Van népkonyhánk, amely a számokat tekintve Vajdaság legnagyobbja. 1050 rászoruló kap főtt ételt, és további 150 személy részesül havi élelmiszercsomagban. Emellett működtetünk ruhaosztási programot, keresőszolgálatot, valamint önkéntes véradási programot is. Mindannyian tudjuk, mit jelent vért adni. A Vörös Kereszt hete szombaton is folytatódik, ruhagyűjtési akciót szerveznek a rászorulók megsegítésére.
1: A pontos idő 12 óra 11 perc. És most halljuk, hogy mi lesz még a híradóban. Népzenei rendezvényt tartottak Óbecsén, többnapos nemzetközi vitorlás verseny zajlik Palicson. Jönnek a részletek. Népzenétől és népdaltól volt hangos Óbecsén a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör tegnap este, amikor is Nagy udvara van a Holdvilágnak címmel gyermeknépzenei rendezvényt tartottak. A színpadon különböző zenei formációk váltották egymást. Paracki László és Déri Szuzana összeállítása.
6: Népdaloktól, néptánctól és csizmák csattogásától volt hangos a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör. A népzenei eseményt a Bóbita Óbecsei Nagycsaládosok Egyesülete és a Petőfi Kultúrkör szervezte. Bartusz Áron a Csibész Néptánc Együttessel érkezett.
7: A csoportban azt hiszem, hogy pontosan 27-en vagyunk. Keddenként és csütörtökönként szoktunk gyakorolni rendszeresen, és tényleg.
8: Jártatok-e már hasonló szemléken?
7: Jártunk, sokszor menjünk föllépni mindenfelé, mindenhol ott vagyunk.
6: A törökbecsei cifrázó táncegyüttes 2018-ban alakult meg a Jókai Mór Magyar Művelődési Egyesületben. Óbecsén nagy darabnyi táncokat adtak elő. Fábián Mihályfi Elvira, felkészítő pedagógus.
9: A csoport eddig belföldön, és tavaly először külföldön mutatkozott be, főleg a testvérvárosba látogatunk el, és fesztiválokra, különböző fesztiválokon veszünk részt.
8: Milyen az utánpótlás?
9: Az utánpótlás ott Törökbecsén a Szórványban eléggé kevés létszámú, viszont azok, akik szeretnek jönni, azok szívesen jönnek, és nagyon sok szeretettel dolgozunk velük.
6: A Nagy udvara van a Holdvilágnak című gyermek népzenei és néptánc műsor elsősorban a táncosoknak, az énekeseknek és a zenészeknek ad lehetőséget a bemutatkozásra és az ismerkedésre. Cseszák Balázs, a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör művészeti vezetője.
10: Ez a műsor nekünk a főpróba a kőke tánc előtt, hiszen a kultúrkörbe több gyermekcsoport is működik. 4 gyerekcsoporttal lépünk föl a mai műsoron, illetve vendégeink érkeztek Magyar Csernyéről, Törökbecséről és Péterévéről. A táncosok mellett népzenészek is fellépnek a Forrásoktató Központ cimbalmosai és citerásai, valamint a Dr. Kis Imre művelési körnek a tambura zenekara, illetve a Petőfi Kultúrkörnek 2 énekcsoportja lép még föl ezen a műsoron.
6: A Petőfi Sándor Magyar Kultúrkörben fontosnak tartják, hogy a néptánc és népi kultúra iránti érdeklődést elmélyítsék a fiatalokban. Ritzka Sziba Beáta, a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör programszervezője.
11: Ez egy olyan esemény, ahol a gyermek, főleg iskoláskorú néptáncsoportok kapnak lehetőséget arra, hogy a nagy közönség előtt bemutassák a koreográfiáikat. Általában úgy sikerül, hogy nálunk kerül először színpadra az új koreográfia szinte minden együttesnél, úgyhogy biztos van egy kis izgalom előtte.
6: A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap, a helyi önkormányzat és a Csóri Sándor alaptámogatásával valósult meg.
1: Sport. Többnapos nemzetközi vitorlás versenyen mérhetik össze tudásukat a régió fiatal versenyzői Palicson. A sportesemény több ország fiatal vitorlázói gyűjti össze, és versenyjellege mellett a közösségépítés és az ifjúsági sport népszerűsítése szempontjából is különös jelentőséggel bír. Dudás Dániel riportja.
12: Ünnepélyes keretek között kezdődött az idei Southeastern European Open Optimist Cup nemzetközi regatta, amely a fiatal vitorlázók egyik jelentősebb sporteseménye Európa ezen részén. A rendezvényre nagyjából 50 résztvevő érkezett Magyarországról, Észak-Macedóniából és Montenegróból. Fazék Colin, a magyarországi Balatonfüredi Yacht Club vitorlázója.
13: A vitorlázás az 2023 3-ba jött be az életembe, csak egy nyári táborba, és megszerettem. Azóta sok versenyen részt vettem, ilyen kadészban készültem, és azt tetszik benne, hogy nincsen kettő egyenlő futam. Nagyon sokan vagyunk egy rajtban, és nagyon sok számít egy futamon.
12: A verseny optimist osztályban zajlik, amely egy kifejezetten gyerekeknek és fiatal kezdővitorlázóknak szánt kis egyszemélyes hajótípus, ami a résztvevők szerint az egyik legjobb a fiatal sportolók fejlődése szempontjából. Molnár Márton, a Palicsi Vitorlás Klub vitorlázója.
14: Azért szeretem, mert most sok helyre elbírok utazni, sok embert bírok megismerni, meg most ezt úgy kell elképzelni, hogy benne vagy a hajóba, van egy 5 perces rajt, akkor elindulsz, szembeszélbe, megkerülöd a legelső bóját, visszamész, megkerülöd a negyedik bóját, vissza az elsőre, akkor oldalszelezzel a második bójára, akkor hátszelezzel egyet a harmadik bójára és be a célba.
12: A palicsi vitorlázás hagyománya egészen a 19. század végéig nyúlik vissza, a Palicsi Vitorlás Klub pedig idén ünnepli fennállásának 80. évfordulóját. A jeles jubileum alkalmából több eseményt is szerveznek. Dejan Zakić, a Palicsi Vitorlás Klub edzője.
15: Ez egy ilyen verseny, ahol a gyerekek megismerkednek, egy kicsit lazább verseny, nem egy olyan nagy nyomású verseny, ahol ők kibírják szabadítani a tudásukat, mert nincs nyomás rajtuk. És akkor az érdekes ez a futam mindenkinek, aki kezdő, vagy olyan közepén van a mezőnyön, azok szoktak ide jönni, hogy egy kicsit jobban érezzék a hajót, a többi versenyzőket, ugye meg a tömeget a rajton.
12: A rendezvény fontos célja továbbá, hogy népszerűsítse a vitorlázást a fiatalok körében, erősítse a nemzetközi együttműködést, valamint bemutassa Palicsot, mint hasonló sportesemények megrendezésére alkalmas helyszínt.
1: A pontos idő 12 óra 17 perc, híradót hallottak.
16: Időjárás.
1: Szabadkán és környéke jelenleg 24 fok van, és gyenge észak-keleti szél fúj. Borongós időre számíthatunk a térségben. Majd napközben felszakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a napszámot tevő csapadék, nem várható. Vasárnap sok lesz a napsütés, csak a délután második felében növekedhet meg erősebben a felhőzet. Hajnalban 6-tól 13 fok várható, a csúcshőmérséklet pedig 23 és 28 fok között alakul.
16: Ne maradjon le a fontos dolgokról.
17: Hallgasson bennünket.
18: A Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.
17: Részletről részletre a Régió Rádióban is. Reklám következik.
19: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
20: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
21: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
20: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
21: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
20: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
18: Reklámot hallottak.

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen.
2: A 80-as évek hercege, Prince. Prince.
3: A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik. Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
1: Éljen a május! Továbbra is Nagykeráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés koraj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
2: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
2: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is.
3: Így gratulálok!
2: Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak.

0: Reklám következik.
1: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkable.tv.
2: Nádat Rivkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nádat Rivkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
3: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
4: Reklámot hallottak.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: Reklám következik. Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
1: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
2: Reklámot hallottak.
3: 13 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Megalakult az új Magyarország gyűlés. Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepi és eskütételével, az új parlament megalakulásával megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormány megbízatása. A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt. A Tiszapárt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselő helyet szerzett a 199 fős parlamentben. A példátlan mértékű felhatalmazással a Tiszapárt történelmi felelősséget is visel hazánkért és nemzetünkért, jelentette ki a Magyar Köztársasági elnök szombaton az országgyűlés alakuló ülésén. Súlyog Tamás azt mondta, a Tisza olyan felelősséget és szolgálatot visel, melynek tétje nem kevesebb, mint az ország és a nemzet közösségeinek előrehaladása, erejének gyarapítása és a veszélyekkel szembeni ellenálló képességének biztosítása. Az államfő konstruktív együttműködést javasolta az ország sorsát előrevívő, a nemzetet felemelő, a békét és a közélet nyugalmát erősítő ügyekben. Beszéde végén közölte, azt javasolja, hogy az országgyűlés Magyar Pétert válassza meg miniszterelnöknek. Forsthofer Ágnest, a Tiszapárt politikusát 193 képviselő igen szavazatával, 2 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül az országgyűlés elnökévé választották. Kövér László 16 év után búcsúzik a házelnöki pozíciótól. Forsthofer Ágnest le is tette a házelnöki esküt. A II. Világháborúban aratott győzelem napja alkalmából koszorút helyezett el az Avalán található ismeretlen hős emlékművénél Miloš Vučević, Alekszandar Vučić államfő megbízottjaként, a szerb állami és katonai vezetés részvételével. Vučevićet Bratislav Gašić védelmi miniszter és Milan Mojsilović vezérkari főnök kísérte. A koszorúzás után a szerb köztársaság himnuszának felcsendülését és a szerb katonaság díszőségének tiszteletadását követően Vučević az emlékkönyvbe ezt írta: dicsőség nektek, halhatatlan hőseink, Szerbiánk hősei, akik az anyaország dicsőségért és becsületéért éltek és haltak meg, a békért és a szabadságért, a jövő nemzedékeiért értünk, áll a bejegyzésben. Egyre nagyobb területet érint az a kiterjedt erdőtűz, amely a csernobili atomkatasztrófa körül kialakított övezetben pusztít. A lángok megfékezését jelentősen nehezíti, hogy a térség egyes részeit az orosz-ukrán háború során elaknásították, így a tűzoltók nem tudnak minden területet biztonságosan megközelíteni. Emiatt a lángok egyes zónákban gyakorlatilag akadálytalanul terjednek. A csernobili térség különösen érzékeny, mivel a talaj és a növényzet még mindig tartalmaz radioaktív anyagokat az 1986-os nukleáris katasztrófa következtében. A hatóságok és a katasztrófavédelmi egységek továbbra is dolgoznak a tűz megfékezésén, folyamatosan figyelik a sugárzási adatokat és az időjárási körülményeket, amelyek kulcsszerepet játszanak a helyzet alakulásában.
3: Sport.
4: nem sikerült a sérülés utáni visszatérés Novák Djokovicnak. A római salakpályás tenisztornán a szerb teniszező kikapott a horvát Dino Prismic-től, aki ezzel bejutott a 8,2 millió euró összdíjazású férfi verseny legjobb 32 játékosa közé. A 24-szeres Grand Slam bajnok Djokovic 6-2-re megnyerte az első szettet, de hiányzott belőle az átütő erő, és végül 2 óra 17 perc alatt elvesztette a meccset. A 20 esztendős horvát játékos a második szettet 6-2-re, a harmadikat pedig 6-4-re nyerte. Djokovic sérülés miatt legutóbb a márciusban lépett pályára.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 25 fok van, és gyenge keleti szél fúj. Az előrejelzések szerint vasárnap sok lesz a napsütés, csak a délután második felében növekedhet meg erősebben a felhőzet. Hajnalban 6-tól 13 fok várható, a csúcshőmérséklet pedig 23 és 28 fok között alakulhat.
3: A vajdasági magyarságot érintő témák:
5: környezetvédelem,
3: kultúra,
6: egészséges életmód,
3: közélet,
7: sport.
8: A 107,1 MHz-en
9: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
10: A főhős ellovagol a messzeségbe.
11: A repülő csészehaj leszáll.
10: Valaki fegyvert ránt.
11: Más pedig szerelmesen ölel.
10: Hatalmas érzelmek, őrült akciók, mély drámák.
11: Ez a film, és ami mögötte van, a zene.
10: Muzsikál a mozi.
11: A 107,1 MHz-en.
12: A True Detective, vagyis a Törvény nevében című sorozat második évadának dalaiból válogatunk. A fő címdallal kezdtünk, amelyet Leonard Cohen énekel. Jön a Nevermind, amely megadta az évad alaphangulatát. Cohen mély, mormogó baritonja és a dal szövege a szereplők kettős életére és a felszín alatt megbújó bűnökre utal. Ez a Muzsikál a mozi Orosz Ildikóval.
13: The war was lost, the treaty signed, I was not cut across the line. I was not caught, though many tried. I live among you, well disguised. I had to leave my life behind. I dug some graves you'll never find. The stories told with facts and lies. I had a name, but never mind.

0: it full. I live it wide. Through layers of time you can't divide. My wounds here, my children too. Their graves are safe from ghosts like you. In places deep with roots entwined, I live the life I left behind. The war was lost, the treaty signed. I was not caught across the line. I was not caught, though many tried. I live among you, well disguised.
1: A True Detective, magyarul a Törvény nevében című sorozat második évada 2015-ben debütált. Az első évad kultikus sikere után egy gyökeresen eltérő, sötét kaliforniai noir történetet mutat be. A zenei hangzás is melankolikus, sötét, füstös.

A cselekmény Kaliforniában a korrupciótól bűzlő fiktív Vinci iparvárosában játszódik. Meggyilkolják a városmenedzsert, akinek a holttestét egy autópálya mentén találják meg kisütött szemekkel. A gyilkosság három különböző rendőri szervet és egy bukott maffiúzót hoz össze. A háttérben egy több milliárd dolláros vasútépítési projekt és kiterjedt politikai összeesküvés áll. A karakterek nem csak bűnözőkkel, hanem saját múltbéli bűneikkel és a rendszer korrupciójával is küzdenek.

A True Detective második évada négy központi karakter sorsát követi. Ray Velkoróét, akit Colin Farrell alakít. Ő egy korrupt, kiégett detektív Vinci városánál, aki a maffia és a rendőrség között őrlődik. Azután itt van Annie Bezerides, akit Rachel McAdams kelt életre, keményfejű megyei serif helyettes, aki szakmai és magánéleti válsággal küzd. A harmadik fontos szereplő Paul Woodrow, azaz Taylor Kitsch. Ő a háborús veterán motoros rendőr, aki elfojtott szexuális identitása és poszttraumás stressz szindrómája elől menekül. Végül itt van még Frank Semyon, egy karrierbűnöző, aki megpróbál legalizálódni, de a városmenedzser halálával elveszíti vagyonát, és kénytelen visszatérni a gyökereihez. Őt Vince Vaughn játsza.

0: muzsikál a mozi.
1: A 107,1 MHz-en. A sorozatban néhány country folkdal is elhangzik, mint amilyen a következő is. A fizikai és lelki sérülésekről szól, ezzel jól illeszkedik Paul Woodrow a háborús veterán rendőr karakteréhez, aki szó szerint, és átvitt értelemben is, sebb helyeket visel a testén és a lelkén.

Lira Lynn melankolikus, akusztikus dalai meghatározzák a True Detective második évadát, visszatérő elemek a füstös bárban játszódó jelenetekben. Dalaiban megfogalmazódik a szereplők összes fájdalma és kilátástalansága.

A True Detective második évadának előzetesében is hallható a következő dal. Ez egyfajta himnusza az évadnak, amely a reménytelen küzdelmet szimbolizálja egy olyan világban, ahol már nincsenek tiszta értékek.

A sötét tónus jellemző a második évadra a True Detective-ben. Nincsenek vidám dallamok, minden hang hangsúlyozza a kaliforniai hőséget, a füstöt és az erkölcsi mocsarat. Come.

0: Még több izgalom, nagy kihívások, füst és tűz, újabb feladatok. Elindult a jelentkezés a Grillbetyárok második évadára. Amennyiben úgy érzed, hogy otthonosan mozogsz a szabad tűzi konyha világában, de a sima konyhai feladatoktól sem riadsz vissza, és nem tántorodsz el a gasztronómiai meglepetésektől, akkor te vagy az, akit keresünk. Jelentkezz a Grillbetyárok júniusi felvételére, és mérettesd meg magad. Lehet, hogy te vagy az, akiben ott lakozik a tudás, hogy elnyerje a legjobb grillbetyár címet. Nem kell más tenned, mint hogy egy rövid bemutatkozóval, elérhetőséggel jelentkezel a műsorra a grillbetyarok@panonrtv.com címen, mi pedig majd felvesszük veled a kapcsolatot. Jelentkezési határidő május 10-e. Hajrá, kalandra fel! Grillbetyárok, a második évad. Légy te Vajdaság legjobb grillbetyárja! Reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
2: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannon RTV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is.
4: Így gratulálok!
2: Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak.
0: Muzsikál a mozi.
5: A 107,1 MHz-en.
6: A True Detective második évadának fogadtatása az elsőhöz képest vegyes és megosztó volt. Míg egyesek szerint nem érte el az első évad által felállított lécet, mások szerint önmagában nézve erős, torokszorító dráma.
7: Some say love. It is a river, and that it drowns the tender reed. And some say love, it's like a razor, and that it leaves your soul to bleed.

A True Detective második évada súlyos noir tragédia, ahol a szereplők bukása sorsszerű és elkerülhetetlen. A négy főszereplő mindegyike a múlt bűneitől vagy traumáitól próbál szabadulni, de a korrupt rendszer és saját döntéseik végül utolérik őket.

A második évad fináléjának központi üzenete: ez a világ, amit megérdemlünk. A karakterek hiába próbálnak megváltást nyerni, a múltjuk és a rendszer túlsúlyos gravitációja végül mindenkit a földhöz szorít.

Bob Dylan következő dala a True Detective második évadának záró akkordja, a finálé legvégén hallható. A szám a teljes kimerültséget jelképezi. A főhősök elbuktak, csak a fáradtság és a por maradt utánuk. Ez volt a Muzsikál a mozé Orosz Ildikóval.

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Megalakult az új Magyar Országgyűlés. Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével, az új parlament megalakulásával megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormány megbízatása. A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt. Bejelentették a képviselőcsoportok megalakulását is. A Tiszapárt 141 fős frakcióját Bujdosó Andrea, a Fidesz 44 fős frakcióját Gulyás Gergely vezeti, a 8 fős KDNP frakció vezetője Rétvári Bence, a 6 fős Mi Hazánk frakciót Toroszkai László vezeti. Forstoffer Ágnest, a Tiszapárt politikusát 193 képviselő igen szavazatával, 2 nem szavazat mellett tartózkodás nélkül az országgyűlés elnökévé választották. Kövér László 16 év után búcsúzik a házelnöki pozíciótól. Forstoffer Ágnes le is tette a házelnöki esküt. Ma ünnepeljük a fasizmus elleni győzelem és Európa napját. Május 9-e egyszerre idézi fel a 20. század egyik legpusztítóbb háborújának lezárását és egy új együttműködésre épülő Európa kezdetét. A győzelem napja a náci Németország 1945-ös kapitulációjára emlékeztet, míg az Európa nap a Schuman nyilatkozattal induló integrációs folyamat szimbóluma. Robert Schuman francia külügyminiszter 1950-ben e napon tett javaslatot az Európai Unió elődje, az Európai Szén és Acél Közösség létrehozására. Az Európai Unió ma már gazdasági és politikai együttműködés biztosít a kontinens országai között. Vajdaság több településéről érkeztek kerékpárosok a Szabadka-Kiskunhalas-Barátság kerékpártúrára. A résztvevők összesen 90 kilométeres távot tesznek meg oda-vissza. A szervezők elmondták, az elmúlt 10 évben a résztvevők száma egyre nőtt, idén már több mint 90-en indultak el Szabadkáról Kiskunhalasra. A Barátság kerékpártúra fő célja a barátkozáson kívül, hogy továbbfejleszék a kerékpáros közlekedés Kiskunhalas és Szabadka között. A kerékpártúra idén is a Kiskunhalasi Város napi programsorozat része. A kiskunhalasi kerékpárosok augusztusban Szabadka Város napját megelőző hétvégén viszonozzák majd a látogatást. 24. alkalommal rendezték meg az általános iskolások művészeti vetélkedőjét Szabadkán. Az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesület által szervezett döntőben a legjobbak mérték össze tudásukat és kreativitásukat. A vetélkedő 450 diákkal 3 helyszínen zajlott. A Majsi úti általános iskolában, a Népkör Magyar Művelődési Központban és a Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkaron. A versenyzők munkáját 25 tagú zsűri értékelte, miközben mintegy 20 felkészítő tanár segítette a diákokat. A résztvevők több kategóriában bizonyíthattak, képzőművészetben, fogalmazásban, versírásban, műveltségi tesztben, prózamondásban, valamint szép beszéd kategóriában.
2: Sport.
3: Nem sikerült a sérülés utáni visszatérés Novák Djokovicnak. A római salakpályás tenisztornán a szerb teniszező kikapott a horvát Dino Prismic-től, aki ezzel bejutott a 8,2 millió euró özdíjazású férfi verseny legjobb 32 játékosa közé. A 24-szeres Grand Slam bajnok Djokovic 6-2-re megnyerte az első szettet, de hiányzott belőle az átütő erő, és végül 2 óra 17 perc alatt elvesztette a meccset. A 20 esztendős horvát játékos a második szettet 6-2-re, a harmadikat pedig 6-4-re nyerte. Djokovic sérülés miatt legutóbb márciusban lépett pályára.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén 25 fokot mérnek, és gyenge északkeleti szél fúj. Vasárnap sok lesz a napsütés, csak a délután második felében növekedhet meg erősebben a felhőzet. Hajnalban 6-tól 13 fok várható, a csúcshőmérséklet pedig 23 és 28 fok között alakul.
0: Slágergyár. Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en. Slágergyár. Mert kell egy kis nosztalgia.
2: Készül a színpad, jönnek a sztárok, a régi kedvencek, kiket nagyon vártok.

0: megérted. Ez az érzés olyan jó, hogy fel nem fogható.
1: Slágerkult. Szép napot kívánok mindenkinek, illetve szevasztok, szombaton és elérkezett a szombati slágérgyár elkövetésének lehetősége, ideje, itt a 107,1-en, a 107,9 MHz-en, és az egész világon követhető ez a műsor, ahol van, létezik internet kapcsolódás lehetőség. Éljetek azzal a lehetőséggel, sőt azzal a lehetőséggel is, hogy bele lehet szólni a műsor zenei arculatába. Elérhetőségem ebben az esetben 066 36 36 33 SMS-ben, illetve Viberen keresztül, de csak is kizárólag írás jelentkezzetek. Nosztalgia hangvételi műsorról lévén szó, mindig el kell mondanom, nagy előnyt élveznek azok a felvételek, amelyek ebbe a kategóriába tartoznak, de semmi sincs kőbe vésve, mert a célunk az, hogy jól érezzük magunkat ezen a szombat délutánon, és miért van ez a szombat délután kivétel, hisz egy gyönyörű napra ébredtünk, és a jelek szerint ilyen lesz egész nap, és igyekezni fogok a slágergyár zenei hangulatával is hozzájárulni ehhez a szép naphoz. Jó magam, Kis János Manó vagyok, a technikai munkatársról Tamás a keverőpult mögül üdvözöl benneteket. Este 8 óráig együtt lehetünk ezen a hullámhosszon. A zenei kéréseket viszont, ha egy mód van rá, időben küldjétek el, mert nekünk is kell egy kis idő, néha kicsit több idő, hogy megkeressük, melyik polcon porosodik az a felvétel, amelyeket szeretnétek meghallgatni. És mi azt mondtam, azt állítottam, hogy gyönyörű nap volt, illetve még most is annak tartom ezt a mai napot, akkor legyen az az első felvétel, ami egy ilyen gyönyörű napról szól. It's a beautiful day. Ez egy gyönyörű nap.

Iből is jelentkezett, üdvözlet a Slágergyár kis csapatának és a Slágergyár hallgatóinak. A Jackpot együttes felvételét szereti meghallgatni, valahol a 70-es években meglehetősen népszerű dalnak számított a Szabadkai Aquarius Lemezklubban. Énekeld el nekem a szerelem dalát, Sing My Love Song.

Kornélia az állandó hallgató közé tartozik ezen a szép napon, ahogy ő írja, szereti, ha egy mód van rá, még kicsit szebbé tenni, mert üdvözletét küldi a stúdión dolgozóknak, hallgatóknak, és a hallgatóknak szeretne kedveskedni egy felvétellel, meg saját magának, melynek a címe: Repülünk át az életen.

A következő zeneszámot, illetve zenei egyveleget azért választottam, mert lassan, de biztosan közeledik a nyár, a napok egyre melegebbek, és a következő felvétel, legalábbis a Maduár nevű együttes szerint ez az egyveleg nyári hangulatot áraszt, mert a dal címe Summer Mix.

Komár László felvétele következik, virágnemi hallgatunk kérésére, aki gyönyörű szép napot kíván mindenkinek, aki velünk van, és azért kéri Komár László felvételét, mert a dal szép emlékeket idéz fel benne. Hát sejtem is, miről lehet szó, ha már a dalnak ez a címe, amit készítettem, kedves virág, szép volt az a csók.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Hirdessen
0: ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek. Az ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Kiadó egyszobás, felújított, bútorozott, 38 négyzetméteres teraszos lakás Kisradonovácon. A bérleti díj 180 euró és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon. 069 55 80 847. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
3: Hétköznaponként 00:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 21:30-12, valamint délután 14:30-17.
3: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
3: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban! Reklám következik.
4: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
5: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
6: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
7: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
8: Reklámot hallottak.
1: Ajánló következik.
8: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
9: Ajánlót hallottak.
10: Hölgyeim és uraim, a mikrofonnál a legnagyobb Manó.
11: Kis János.
12: Illetve szerénységem Manó.
13: Délután ez menő, a Manó.
14: István és Géza kisegyesen jelentkezett, üdvözlet a rádió munkatársainak és a Slágergyár hallgatóinak, és további szép napot, jó napot kíván nekik, és a zenét is ők választották, címe Hókeringő.

Babis jelentkezett, hello mindenkinek, ez így indul az üzenete, és így folytatódik, ez a gyönyörű nap emlékeket idéz fel benne, ezért kéri Szandi felvételét, mennek a címe, volt egy tűzpiros nyár.

Petr Antal Szabad Károly jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, és egy kevésbé ismert előadó név szerint Bobby Bear felvételét szereti meghallgatni a mai műsorban, melynek a címe magyarral lefordítva azt jelenti 500 mérföld távol az otthontól, hát ez testvérek között is kb. 800 kilométer.

Piroska Horgos jelentkezett, szép napot mindenkinek, és Szécsi Pál felvételét szeretném meghallgatni, melyek a címe, mióta egyszer.

Matilda Szabadkáról jelentkezett, üdvözli a fiát Ausztriában, és természetesen a slágergyár hallgatóit is. A zeneszámot Matilda választotta. Zárai Márta és Vámosi János közös daláról van szó, melynek a címe Isten vélet, kisfalunk.

0: Reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
4: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
5: Reklámot hallottak.
6: 15 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Hírek.
8: Jó napot kívánok, Maráci Barabás Monika a mikrofonnál. Megalakult az új Magyarországgyűlés. A képviselők ünnepélyes eskütételével, az új parlament megalakulásával megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormány megbízatása. A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt. Bejelentették a képviselőcsoportok megalakulását is. A Tisza párt 141 fős frakcióját Bujdosó Andrea, a Fidesz 44 fős frakcióját Gulyás Gergely vezeti, a 8 fős KDNP frakció vezetője Rétvári Bence, a 6 fős Mi Hazánk frakciót Torockai László vezeti. Megválasztották az országgyűlés elnökét, Forsthoffer Ágnest, aki az eskütételt követő beszédében közölte, első döntése, hogy 12 év után az országház épületére ismét kerüljön ki az Európai Unió zászlaja. Kövér László 16 év után búcsúzik a házelnöki pozíciótól. Magyar Pétert 140 igen és 54 nem szavazattal megválasztották az ország miniszterelnökének, utána esküdtett és jelenleg beszédet mond. A Kossuth téren 16 órakor kezdődik a hivatalos program katonai tiszteletadással és Magyar Péter újabb beszédével. Ezután éjszakában nyúló bulit terveznek. A II. Világháborúban aratott győzelem napja alkalmából koszorút helyezett el az Avalán található ismeretlen hős emlékművénél Milos Vucevic, Alekszandr Vucic államfő megbízottjaként, a szerb állami és katonai vezetés részvételével. Vucevicet Bratislav Gašić védelmi miniszter és Milan Mojsilovic vezérkari főnök kísérte. A koszorúzás után a szerb köztársaság himnuszának felcsendülését és a szerb katonaság díszőségének tiszteletadását követően Vucevic az emlékönyvbe ezt írta. Dicsőség nektek, halhatatlan hőseink, Szerbiánk hősei, akik az anyaország dicsőségért és becsületéért éltek és haltak meg, a békért és a szabadságért, a jövő nemzedékeiért értünk, áll a bejegyzésben. 24. alkalommal rendezték meg az általános iskolások művészeti vetélkedőjét Szabadkán. Az Északbácskai Magyar Pedagógusok Egyesület által szervezett döntőben a legjobbak mérték össze tudásukat és kreativitásukat. A vetélkedő 450 diákkal három helyszínen zajlott. A versenyzők munkáját 25 tagú zsűri értékelte. A résztvevők több kategóriában bizonyíthattak, képzőművészetben, fogalmazásban, versírásban, műveltségítészben, prózamondásban, valamint szép beszéd kategóriában. A Moholi Csobolyó Művelődési Egyesület falai között csendültek fel a tambura dallamai, környékbeli gyerekek számára szerveztek egésznapos hangszeroktatást és népzenei foglalkozást. A résztvevők Mohács környéki népdalokat sajátítottak el. A zenei élményekkel teli programra Péter révéről, Mohorról és Zentáról is érkeztek fiatalok, akiket a tambura zene szeretete hozott össze. Vajdaság több településéről érkeztek kerékpárosok a Szabadka-Kiskóhalas barátság kerékpártúrára. A résztvevők összesen 90 kilométeres távot tettek meg oda-vissza. A szervezők elmondták, az elmúlt 10 évben a résztvevők száma egyre nő, idén már több mint 90-en indultak el Szabadkáról Kiskóhalasra. A barátság kerékpártúra fő célja a barátkozáson kívül, hogy tovább fejleszték a kerékpáros közlekedést Kiskóhalas és Szabadka között. A kerékpártúra idén is a Kiskóhalasi Városnapi Program sorozat része. A kiskóhalasi kerékpárosok augusztusban Szabadka Városnapját megelőző hétvégén viszonozzák majd a látogatást.
0: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén továbbra is 25 fok van, és gyenge észak-keleti szél foly. Vasárnap sok lesz a napsütés, csak a délután második felében növekedhet meg erősebben a felhőzet. Hajnalban 6-tól 13 fok várható, a csúcshőmérséklet pedig 23 és 28 fok között alakul.
7: A régió legfontosabb információi a Szabadkai Magyar
9: és a Régió Rádió hullámhosszán.
10: Hölgyeim és uraim, a mikrofonnál a legnagyobb Manó.
11: Kis János, illetve szerénységem Manó.
12: Délután ez menő, a Manó a mikrofonnál.
13: Mai műsorodunk, a második órába léptünk, Vialas jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, és a Maradj Velem című dalt szeretni meghallgatni. Most kedves, jó lesz a dal, többen is adják, illetve ilyen című dal több is létezik, nem mind ugyanarról szól. Legközelebb a kezemnél ez volt. Pór Péter, Maradj Velem!

Ilonka is jelentkezett, üdvözlet, ragyó, szép napot mindenkinek, és a Ilonka feladtad a leckét nekem, mert leírtál egy dalszöveget, aminek nem tudod a címét, csak tudod, mi volt az eredetie. Ezt az idézetet kaptam Ilonkától, amikor először megláttalak virágzó almafák alatt, az égen bárányfelhők úsztak át, nyáras te volt, stb. Hát tulajdonképpen valószínűleg benne van a dalban, és azt odaírtad, hogy a Cherry Pinkett Apple Blossom White az eredeti címe, a modern románszék adják elő, hát az lefordítva annyit jelent, hogy rózsaszínű cseresznyefavirágok és fehér almafavirágok. A magyar címe viszont így hangzik. Nekem se tanította senki sem. Nem volt könnyű feladat, de megtaláltuk a dalt. Komár László fogja előadni.

Hazane kérés, SS oldalunkra futott be egy állandó hallgatótól. Ha jó az álmodozás című dal szeretném meghallgatni, ha jól emlékszem, először Kovács Erzsi adott ki egy ilyen című kislemezt.

A zenekérés Ibi aláírással futott be. Szép napot kíván mindenkinek, ahogy írott kedves Ibi. Csodás délután mellé egy szép dal jár. Ibinek van is ötlete, melyik az a szép dal? Az Express együttes dalára tippel, ahogy a két szemeddel nézel.

Ír ma SMS-ben jelentkezett, üdvözlet Manonnak és Tamásnak, wow, ezek mi vagyunk itt a stúdióban, és a hallgatóknak, ezen kívül kedves barátnőinek, Marikának, Katicának és Ellának kedveskedne egy felvétellel, melynek a címe jön majd egy nap, és ugyanezt a felvételt Robi is szeretné meghallgatni.

Szlavica SMS-ben jelentkezett, üdvözlet mindenkinek. Elvis Presley-től szeretne meghallgatni egy felvételt. Nos, kedves Szlavica, rám bíztad a választást, hát akkor választok egyet. Következik a nyár, tehát olyan zeném választottam Elvis Presley-től, ahol benne van a nyári téma is, például Summer Kisses, nyári csókok, ennek az ideje nem sokára itt lesz, de utána jön a folytatás, a Winter Tears, a téli könnyek. Hát, ilyen az élet.

Egy pörgős felvétel következik Elvira kérésére, aki a rádió szép napot kíván mindenkinek. Ezt a pörgős felvételt most a Doliról nevű együttes fog előadni. Annak idején a diszkoklubokban, ahol megfordultam, dolgoztam, a Hello együttes változatát, az eredeti változatot engedtem, akkor még nem volt meg a Doliról ez a változat. Akkor Telhim volt a dal címe, mondd meg neki, de Doliról át is

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak. Ma is várja zenei kéréseiket Kis János, Manó.
3: Törpapa vagyok, a Manó távoli rokodom. Ezért mindig küldök törpüzenetet a műsorába, hogy törpörömet szerezzek neki. Lebd meg te is egy üzenettel Manót a 066 36 36 33 as számon.
4: Charlie felvétele következik Laci kérésére. Az légy, aki vagy. Ez a dal jön.
5: Hova mész? Hova futsz?

Kovács Zita is jelentkezett, üdvözlete mindenkinek, hallgatóknak, stúdióban dolgozóknak és férjének róla annak, akit nagyon szeret, szeretne kedveskedni Szandi felvétellel, melynek a címe Dúdold a szív dallamát.

Az Élés együttes felvétele következik Rózsa kérésének, üdvözöl mindenkinek, mindenkit, és az Itt állok egymagam című illésdalt szeretné meghallgatni.

A következő felvételt a Doors együttes fogja eljátszani. Arról van szó, tulajdonképpen a frontemberük a 27-esek klubjába tartozott, hiába volt például Janis Joplin is, meg Jim Morrison, vagy Jimi Hendrix, mert ezek mind 27 éves korukban haltak meg, hogy ez véletlen egybeesés, vagy nem tudom, de ettől függetlenül tőlük választottam a zeneszámot, mert tetszik a szövege, a tartalma. A dal címe People are strange, az emberek idegenek, és a folytatásban az van, when you are a stranger, ha te idegen vagy. Faces look ugly, az arcok mogorvának tűnnek, ha egyedül vagy. Hát, így van az idegenben.

A hírad előtt két felvételt fogunk hallani. Piroska kérésére Börösz László felvétele következik. Miért múlik el minden, ami szép, utána szerelem érintése, Touché d'amour, Chris Reától.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
2: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
3: Miért?
2: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésülnek az emlékezetébe, mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
1: A Magyar Nemzeti Tanács Vackor programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
2: Írassa gyermekét magyar osztályba.
4: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
1: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
5: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak.
7: 16 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
8: Híradó.
9: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Maráci Barabás Mónika, a híradó főbb témái. Megalakult az új Magyarország gyűlés, megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Ma ünnepeljük a fasizmus elleni győzelem és Európa napját. Koszorúzás az Avalán a győzelem napján, és győzelemnapi katonai parádét tartottak Moszkvában. 450 diák mérte össze tudását és kreativitását az AMV-n, és 10. alkalommal szervezték meg a Szabadka Kiskunhalas barátság kerékpártúrát. Mondom a részleteket. Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az új országgyűlés Magyarországon. Az új parlament megalakulásával megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormány megbízatása. Kaszoli Violetta és Nagy Dominika összeállítása.
10: Az ülés elején a jelenlévők közösen elénekelték a himnuszt. Ezt követően a magyar államfő köszöntötte az április 12-i országgyűlési választáson mandátumot szerzett képviselőket és a 11 nemzetiségi szószólót, valamint bejelentette a megbízó levelek átvételét. Sulyog Tamás korelnöknek kérte fel Vitányi István fideszes képviselőt, akinek átadta az ülés vezetését. A korelnök a házbizottság megalakulásáig vezette az ülést. A parlament ezt követően elfogadta az alakuló ülés napirendjét.
11: Megállapítom, hogy az országgyűlés látható többsége az alakuló ülés napirendjét elfogadta.
10: A mandátumvizsgálat során a megbízó leveleket szabályszerűnek találták, így a parlament egyhangulag 193 igen szavazattal igazolta a képviselők és a nemzetiségi szószólók mandátumát. A korjegyzők felolvasták az igazolt képviselők és a nemzetiségi szószólók nevét. Ezek után a képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt.
12: Én Berki Ákos fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom, országgyűlési képviselői tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom. Isten engem úgy segéljen.
10: A nemzetiséghez tartozó képviselők nemzetiségi nyelvű esküt tettek, lovári, beás, román és horvát nyelven. Sulyog Tamás a képviselők eskütétele utáni beszédében hangsúlyozta, a kiélezett kampány után a politikának vissza kell térnie természetes közegébe.
13: Magyarország történelmének újabb fejezetéhez érkeztünk. A rendszerváltozás óta 10. alkalommal összeült országgyűlés összetétele négy parlamenti ciklus után egyúttal kormányváltást is eredményez. Az áprilisi országgyűlési választáson hazánk működő demokratikus jogrendje alapján a magyar nép kinyilvánította akaratát. A Tisztelet és Szabadság párt példátlan mértékű részvétel mellett, példátlan mértékű győzelmet aratva, lehetőséget kapott a magyar emberektől az ország irányítására, amihez ezúton is gratulálok.
10: Sulyog Tamás leszögezte, a felhatalmazással történelmi felelősséget is viselnek hazánkért és nemzetünkért. Felelősséget és szolgálatot, amelynek tétje nem kevesebb, mint az ország és a nemzet közösségeinek előrehaladása, gyarapítása és a veszélyekkel szembeni ellenálló képességének biztosítása. Beszéde végén Sulyog ismertette, hogy az alaptörvény rendelkezése alapján felkérte Magyar Pétert a kormányalakításra, aki a felkérést elfogadta. Ennek nyomán az országgyűlésnek Magyar Pétert javasolta Magyarország miniszterelnökének. Ezt követően Vitányi István korelnök bejelentette a képviselőcsoportok megalakulását. A 199 fős parlamentben a Tisza párt 141 fős frakcióját Bujdosó Andrea, a Fidesz 44 fős frakcióját Gulyás Gergely vezeti. A 8 fős KDNP frakció vezetője Rétvári Bence, a 6 fős Mi Hazánk frakciót pedig Torockai László vezeti.
9: Új korszak kezdődhet a magyar parlamenti demokrácia történetében, hangsúlyozta eskütétele után Forsthoffer Ágnes, a Magyarországgyűlés új házelnöke. A Tisza párt politikusát a parlament alakuló ülésén 193 igen és 2 nem szavazattal választották meg. A magyar házelnök beszédében kiemelte, hogy az országgyűlés munkájának transzparensebbé és nyitottabbá kell válnia a szabad sajtó, a civil társadalom és különösen a fiatalok felé. Az országháznak ismét a magyar nemzet otthonává kell válnia, nem pedig hatalmi központként működnie, hangsúlyozta. Bejelentette továbbá, hogy első döntéseként 12 év után újra kihelyezik az Európai Unió zászlaját az országház épületére.
3: A mai nap nem számomra, hanem a magyar nép számára nyit történelmi lehetőséget. Változások jönnek, amelyekkel új korszakot kezdünk a magyar parlamentáris demokrácia történetében. Az országház ugyanis nem a pártok, hanem újra a magyar nemzet otthona, Magyarország háza kell, hogy legyen. Nem hatalmi központ, hanem a nemzet akaratának szentélye. Ez a ház újra a szerénység és alázat, a szolgálat és a tenni akarás háza lesz, nem az urizálás, a nagyzolás, a magamutogatás szintere. Ahol nem jobbak vagy rosszabbak vagyunk egymásnál, hanem kiegyensúlyozói vagyunk egymásnak. Minden megszólalásnál a magyar nemzet egységére kell törekednünk. Legyen itt helye az érvelésnek, a meggyőzésnek, az értő figyelemnek, a tényeken nyugvó, tiszteletteljes párbeszédnek és a bocsánatkérésnek is. És legyen helye a szeretetnek.
9: Történelmi felelősség Magyarország miniszterelnökének lenni, hangsúlyozta Magyar Péter, miután az országgyűlés alakuló ülésén megválasztották az ország miniszterelnökévé. A választáson győztes Tisza párt elnökét a képviselők 140 igen, 54 nem szavazattal és egy tartózkodás mellett támogatták. A megválasztott miniszterelnök ünnepélyes esküt tett a parlamentben, majd beszédében úgy fogalmazott: hittel, akaraterővel és hazaszeretettel kíván dolgozni, azért, hogy méltó legyen elődei, köztük Batthyány Lajos, Nagy Imre és Antal József örökségéhez. Annus Beatrix összeállítása.
8: Miniszterelnöki tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom. Isten engem úgy segéljen.
14: A felelősséget, a közbizalmat és az emberek szolgálatának fontosságát hangsúlyozta Magyar Péter eskütétele és beiktatása után mondott beszédében. Magyarország új miniszterelnöke úgy fogalmazott, hogy a politikai vezetők feladata nem a hatalom öncélű gyakorlása, hanem az ország és az emberek szolgálata.
15: Érzem és értem a felelősségem. Láttam elődeim sorsát, és nem csak a hősökét. Láttam azt is, hogyan lehet a miniszterelnöki pozíciót a nemzet szolgálata helyett a hatalom szolgálatába állítani. Láttam, hogy hogyan tudja a hatalom lassan maga alá gyűrni az embert? Hogyan válhat a politikus fokozatosan saját rendszerének a fogjává? És hogyan képes egy politikai közösség elveszíteni a kapcsolatát azokkal az emberekkel, akiktől eredetileg a felhatalmazását kapta? Én nem uralkodni fogok Magyarországon, szolgálni fogom a hazámat.
14: Az elmúlt évek politikája megosztotta a társadalmat, és sokan elveszítették hitüket abban, hogy Magyarország minden magyar közös és igazságos hazája lehet, emelte ki Magyar Péter. A választók a változás mellett döntöttek, és felhatalmazást adtak egy új korszak megnyitására Magyarország történetében. A magyar emberek nem csak kormányváltást, hanem rendszerváltást is szeretnének, tette hozzá a megválasztott miniszterelnök.
15: Tudnunk kell azonban, hogy újrakezdés nincs megbékélés nélkül. Megbékélés viszont nincs igazságtétel nélkül. Igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül. Szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Ha ezek bármelyike hiányzik, a nekünk felhatalmazást adó magyar embereknek újra csalódniuk kell majd.
14: A magyar miniszterelnök beszédében a társadalmi megosztottság lezárásának fontosságát is hangsúlyozta. Olyan Magyarországot szeretnének építeni, ahol az összetartozás erősebb az ellentéteknél, és ahol minden magyar ember otthon érezheti magát, politikai nézettől és határoktól függetlenül.
9: Ma ünnepeljük a fasizmus elleni győzelem és Európa napját. Május 9-e egyszerre idézi fel a 20. század egyik legpusztítóbb háborújának lezárását és egy új együttműködésre épülő Európa kezdetét. A győzelem napja a náci Németország 1945-ös kapitulációjára emlékeztet, míg az Európa nap a Schuman nyilatkozattal induló integrációs folyamat szimbóluma. Robert Schuman francia külügyminiszter 1950-ben e napon tett javaslatot az Európai Unió elődje, az Európai Szén és Acél Közösség létrehozására. Az Európai Unió ma már gazdasági és politikai együttműködés biztosít a kontinens országai között. A II. Világháborúban aratott győzelem napja alkalmából koszorút helyezett el az Avalán található ismeretlen hős emlékművénél Milos Vucevic, Alexander Vucic államfő megbízottjaként, a szerb állami és katonai vezetés részvételével. Vucevicet Bratislav Gašić védelmi miniszter és Milan Mojsilovic vezérkari főnök kísérte. A koszorúzás után a szerb köztársaság himnuszának felcsendülését és a szerb katonasság díszőségének tiszteletadását követően Vucevic az emlékkönyvbe ezt írta: dicsőség nektek, halhatatlan hőseink, Szerbiánk hősei, akik az anyország dicsőségért és becsületért éltek és haltak meg, a békért és a szabadságért, a jövő nemzedékeiért értünk, áll a bejegyzésben. A II. Világháborús győzelem 81. évfordulójára emlékeztek Moszkvában. A Vörös téren megtartott katonai díszemlét idén szigorú biztonsági intézkedések mellett rendezték meg. Miközben az orosz-ukrán háború és a feszült nemzetközi helyzet rányomta bélyegét az emléknapra. A megemlékezésen több külföldi vezető és magasrangú tisztviselő is jelen volt. Annus Beatrix összeállítása.
14: Katonai díszszemlével emlékeztek meg Moszkvában a II. Világháborús győzelem 81. évfordulójáról. A Vörös téren megtartott parádén katonai egységek felvonulása, díszmenet, katonai zenekari fellépések és légi bemutató is szerepelt. Az ünnepséget idén fokozott biztonsági intézkedések mellett rendezték meg, a hatóságok a rendezvény idejére több kommunikációs szolgáltatást is korlátoztak. A megemlékezésen Vlagyimir Putyin orosz elnök hangsúlyozta, a győzelem napja Oroszország egyik legfontosabb ünnepe, amely a hazaszeretet és az ország védelmének fontosságát szimbolizálja a jelenlegi háborús helyzetben is. Az előző nemzedékek nagy hős tette ma is erőt ad azoknak a katonáknak, akik jelenleg a különleges katonai művelet feladatait hajtják végre. Olyan agresszív erőkkel állnak szemben, amelyeket a teljes NATO blokk támogat és fegyverez fel. Ennek ellenére hőseink előre törnek. Az orosz katonák mellett ott vannak a munkások, a mérnökök, tudósok és feltalálók is. Elődeik hagyományait folytatva, a modern hadviselés tapasztalataira támaszkodva fejlett és egyedi fegyverrendszereket hoznak létre, valamint fejlesztik azok tömeggyártását. Bár a technológia és a hadviselés módszerei változnak, a legfontosabb változatlan marad. Az ország sorsát az emberek döntik el. Vlagyimir Putyin beszédében az összefogás, a kitartás és a közös felelősségvállalás fontosságát emelte ki, hangsúlyozva, hogy az ország erejét nem csak a hadsereg, hanem az orosz társadalom minden rétege adja. A megemlékezés diplomáciai jelentőséget is kapott, hiszen a moszkvai ünnepségen több külföldi vezető és magasrangú tisztségviselő is részt vett, köztük Alekszandr Lukasenko fehér orosz elnök és Robert Fico szlovák miniszterelnök.
9: 24. alkalommal rendezték meg az általános iskolások művészeti vetélkedőjét Szabadkán. Az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesület által szervezett döntőben a legjobbak mérték össze tudásukat és kreativitásukat. A vetélkedő 450 diákkal három szabadkai helyszínen zajlott. Mecseri Kanéta riportja.
16: Az esemény központi helyszínét a Majsai úti általános iskola épülete adta. Itt a versenyzők az íráskészség, próza és versmondás, valamint szép beszéd és a képzőművészeti kategóriákban vetélkedtek. A csantavéri Rékics Léda rajztudását mutatta be, mégpedig arról, hogyan néznek ki a világ 100 év múlva.
17: Sok házakkal, emeletiségkel, repülő autókkal, kávéházzal és fánkházzal, meg mindenféle ilyesmivel.
16: Ugyanebben az időben a szólóénekesektől volt hangos a magyar tannyelvű tanítóképző kar díszterme. Népi énekekkel, klasszikusokkal és popdalokkal érkeztek a fiatalok. Kis Virág, a szabadkai október 10-e általános iskola tanulója.
18: Én a Radics Kikitől a Végtelen hajóval jöttem, és kicsit dudásbe volt a felkészítő, és tanárom, és kicsit nehéz volt, már elég nehéz dal.
16: Miért pont ezt választottad?
18: Azért, mert szerettek így nehéz dalokat énekelni.
16: A versenyen a legtöbb szülő is jelen volt. Kis Miskolci Diana büszkén követte lánya előadását, és támogatja zenei karrierében.
19: Én tudom, hogy nehéz ez a pálya, és nehéz kiemelkedni a sok tehetség közül, úgyhogy ő abban emelkedik ki, hogy ő tudja saját magát zongorán kísérni, és ebben nagyon sokat segített a zongoratanárnője, Máté Krisztina, úgyhogy zongoraszakra jár különben, de most fog felvételizni a középiskolába, jazzénekre, Dudás Bea tanárnőhöz.
16: A vetélkedő harmadik helyszíne pedig a Népkör Magyar Művelődési Központ volt, ahol a színjátszók léptek a közönség elé. A Horgosi Kárász Karolina általános iskola diákjai a Fehér ló fia egyik jelenetét dolgozták fel. Valkovics Lara az anya főszerepét kapta.
20: Sokat készültünk erre, de jó volt igazából a hangulat.
16: Mi tetszett meg ebben a darabban? Mi az, amit közel érzel magadhoz?
20: A fények, azok nagyon tetszenek, meg a szövegem, hogy anya lehetek.
16: A versenyzők munkáját 25 tagú zsűri értékelte, miközben mintegy 20 felkészítő tanár segítette a diákokat. A megmérettetés célja az egyéni készségek, az alkotókedv és a tehetség kibontakoztatása volt. Denegri Ibolya, az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesületének elnöke.
21: Talán a legnépszerűbb a képzőművész mindig, hiszen itt alkotnak, ez egy olyan verseny, amikor nem tudják a diákok, hogy mi vár rájuk, kihívás, és ez egyik a versenyeknek az, amikor itt kapják meg a feladatot, és itt alkotnak. Talán kicsit fájó számunkra, hogy a prózamondás és a szép beszéd az háttérbe szorul, ez talán a digitális világ hozadéka.
16: A vetélkedő végeredménye és az, hogy melyik vajdasági oktatási intézmény kapja idén a Vándor díjat, vasárnap derül ki. Az idei AMV-ről bővebben a Közelkép című műsorunkban számolunk be.
9: Határon átívelő sportesemény a testvérvárosok közötti kapcsolatok erősítéséért. Elstartolt a 10. Szabadka Kiskunhalas barátság kerékpártúra. Idén több mint 90 kerékpáros indult el Szabadkáról. A kerékpártúra idén is a Kiskunhalasi Városnapi Program sorozat része. Balogh Sára riportja.
10: Vajdaság több településéről érkeztek kerékpározók a szabadkai sportcsarnok elé, hogy részt vegyenek a barátság kerékpártúrán. A résztvevők 90 kilométeres távra vállalkoztak. Blinka Anna Mária Csantavérről.
0: Én régóta tekerek, de ez lesz az első csoportos biciklitúrám, és már nagyon vártam, izgatottan vártam, úgyhogy ez ilyen próbatétel lesz most számomra. Kilométerben nem, de csoportosan mindenképpen.
10: A résztvevők száma évről évre nő. Idén már több mint 90-en indultak el Szabadkáról Kiskunhalasra. Péter László, szervező.
2: 2014-ben volt az első kontaktus a halasiakkal, akkor tudtuk meg, hogy a halasiak már 4 éve minden évben meglátogatják Szabadkát. És akkor kimentünk elébük a határa, és aztán kellemes társaságban töltöttük azt a napot, és utána gondoltunk egyet, hogy ha már ők jönnek Szabadkára, akkor nekünk is vissza kellene ezt a látogatást adni. És az ő városnapjuk egy kellemes naptári napon, május elején tartatik meg, és akkor 2015-ben mentünk először.
10: Tompai-Szabadka között közös határon átívelő kerékpár infrastruktúra fejlesztések zajlanak. Ez szorosan kapcsolódik ehhez a kerékpárúthoz, ugyanis a kiépített kerékpárúton érkeznek be Tompára a bicajosok. Kovács Gábor, Tompa polgármestere.
22: Ott van egy megálló, és ott mindig szeretettel várjuk a Szabadkáról érkező vendégeket, és biztatjuk őket, hogy jó útjuk legyen, ott egy kis pihenő van, frissítőt kapnak, meg tudnak pihenni, beszélgetünk egymással, és utána pedig indulnak tovább. És azt gondolom, hogy ez egy jó lehetőség arra, hogy a közösséget fejlesszük, hiszen ilyenkor mindig vannak személyes találkozások, és ez a jövőben mutat.
10: A barátság kerékpár túrán Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere is részt vett.
23: Kiskunhalassal nagyon élénk az együttműködés, ugye ők tegnap, illetve ma ünneplik városuknak a napját, úgyhogy meglátogatjuk őket ezzel a barátság kerékpártúrával, illetve motorkerékpárosok is mennek ma Kiskunhalassal, illetve oldtimeresek is, úgyhogy mindannyian találkozunk egy órakor ma Kiskunhalason, hogyha szerencsésen odaérünk, de persze ettől sokkal messzebb mutat az együttműködésünk, hiszen közös projekteket valósítunk meg, közös programokat, úgyhogy remélem, hogy ez az együttműködés egyre gazdagabb lesz.
10: A barátság kerékpártúra célja többik között, hogy a barátkozáson kívül fejleszik a kerékpáros közlekedést Kiskunhalas és Szabadka között. Kudlik Zoltán, tartományi művelődési segédtitkár.
24: A fő célja az, hogy felhívjuk a sportra a figyelmet, hogy fontos az, hogy mozogjunk, és a kerékpározás az egy olyan sport, ahol közösséget lehet építeni, mert kerékpározás közben lehet beszélgetni, ismerkedni, és a mai nap folyamán is fognak barátságok születni, mint ahogy az elmúlt 10 év során is.
10: A kiskunhalasi kerékpárosok augusztusban Szabadka városnapját megelőző hétvégén viszonozzák majd a látogatást.
9: A pontos idő 16 óra 21 perc. És most halljuk, hogy mi lesz még a híradóban. Szólt a tambura muzsika Mohollom, Bánság története címmel tartottak tanácskozást Tordán. Jönnek a részletek. A Moholi Csobolyó Művelődési Egyesület falai között csendültek fel a tambura dallamai. A hagyományőrző egésznapos foglalkozásra Vajdaság több településéről érkeztek fiatalok, hogy együtt tanuljanak népzenét, fejleszik hangszeres tudásukat és közösen muzsikáljanak. Korom Sarolta tudósít.
25: Vidám muzsikaszó töltötte meg szombaton a Moholi intézményt, ahol fiatal népzenészek gyűltek össze egy egésznapos tamburás foglalkozásra. A résztvevők nem csak új dallamokat tanulhattak, hanem egymás játékából is inspirációt meríthettek. Kis Zoé már 4 éves kora óta érdeklődik a népzene iránt, a tambura hangja pedig az elmúlt években különösen közel került hozzá.
26: Mivel én gitározom is, és nagyon régóta szerettem volna a tamburát is kipróbálni, és mikor láttam, hogy a tőlem idősebb csapat játszik, és ott ugye a bass primán játszanak, akkor nekem nagyon megtetszett, a hangja megtetszett, a stílusa jobban megtetszett, és ugye az hasonlít is jobban a gitárhoz, szóval azt választottam inkább.
25: A foglalkozáson a résztvevők főként Mohács környéki népdalokat sajátítottak el. Az oktatást a mohácsi Versendi Kovács József vezette, aki a hagyományos hallás utáni zenetanulást igyekezett átadni a fiataloknak.
27: Fülhallásra. Én úgy tanítok, vagy tabírásra. Majd elmagyarázom az újoncoknak, hogy mi nálunk hogy megy. Hát.
25: Milyen dalokat hozott a fiataloknak?
27: Hát általában most magyar zene lesz, Sárközi, rendben. Majd elmagyarázom az újoncoknak, hogy mi nálunk hogy megy. Hát.
1: Milyen dalokat hozott a fiataloknak?
27: Hát általában most magyar zene lesz, sárközi, rendes, magyar csárdás, meg ilyesmi, frissek.

0: zenélhetnek, tapasztalatot cserélhetnek és új lendületet kaphatnak ahhoz, hogy tovább foglalkozzanak a népzenével. Juhász Gyula, a Magyar Művelődési Intézet munkatársa.
1: Mai napon itt Loholon a tamburás hangszercsaládnak a tagjait tanulunk együtt. Nagy öröm az, hogy több egyesületből, több helyről itt vannak a gyerekek, mert ők külön motivációt kapnak, hogy egymással is tudnak együtt muzsikálni, egész nap itt leszünk.
0: A zenei élményekkel teli programra Péter révéről, Mohonról és Zentáról érkeztek fiatalok, akiket a tambura zene szeretete hozott össze.
2: Hódítás, pusztulás, újjászületés, a bánság története címmel tanácskozást és közgyűlést tartott Tordán a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság. A szakmai programot követően a Tordai Kultúrotthonban kiállítás megnyitót tartottak, bemutatták a társaság új évkönyvét, majd megtartották az évi közgyűlést, Paracki László és Balogh Sára tudósét.
3: A Tordai Tájházban a 2009-ben alakult Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság mintegy 50 tagját, a magyarországi előadókat és a vendégeket Mezei Zsuzsanna, a társaság elnöke köszöntötte, aki emlékeztetett arra, hogy Torda idén ünnepli fennállásának 250. évfordulóját.
4: Ehhez az évfordulóhoz kapcsolódik általában az előadások többsége, tehát a törökvész utáni helyzet itt bánságban, hogy mi történt utána, amikor a törökök elvonultak, vagy kiűztük őket, és mi hogyan történt a betelepítések. Általában erről fognak szólni az előadások.
3: Torda az idén jelentős évfordulót ünnepel, a falunap alkalmából egy könyv is megjelenik. Dobai János a 250 éves Torda és Dobai József helytörténész munkássága címmel tartott előadást.
5: Az, hogy Torda 250 éve, tehát ilyen településként létezik, úgy gondolom azt, hogy mindannyiunk számára egy nagyon nagy ünnep, egy nagyon nagy jubileum, hisz 250 évig megmaradni szülőföldünkön, megmaradni magyarként nem épp olyan könnyű dolog, hisz az elmúlt 250 év során volt itt rengeteg gond, probléma, nehézség.
3: Mák Ferenc 40 éve él Budapesten, életének nagy részét a helytörténeti írásnak szentelte.
6: Az én elképzelésem az, hogy a magyar délvidék, a történelmi délvidék az Orsovától Fiumeig terjed. Én a keleti részét, a Bácska-Bánát történetét, a Cicelle virágos kertje című kötetemben megírtam, most a Szlavóniai című kötetem van megjelenés előtt, és remélem, hogy sikerül még a Fiume történetét is kiadni itt délvidéken, kész a kötetem, és akkor véleményem szerint, most nagyon óvatos vagyok, elmondtam az élményeimet, a szép meglátásokat, a felfedezéseket, amit a történelmi olvasása közben én a délvidékről szereztem.
3: Az egyesület tagjainak átadták a társaság elismeréseit is. A helytörténeti kutatás során elért kimagasló eredményeiért a Kalapis Zoltán emlékérmet idén Mák Ferencnek ítélték oda, míg a Szabó József díjat Szedlár Rudolf helytörténész vehette át. A nap folyamán bemutatták a társaság 16. évkönyvét is.
2: A pontos idő 16 óra 27 perc, híradót hallottak.
7: Időjárás.
2: Szabadkán és környéken jelenleg 24 fok van, és gyenge északi szél fúj. Vasárnap sok lesz a napsütés, csak a délután második felében növekedhet meg erősebben a felhőzet. Hajnalban 6-tól 13 fok várható, a csúcshőmérséklet pedig 23 és 28 fok között alakul. Én mára megköszönöm figyelmüket, további szép napot kívánok, viszonthallásra!
7: Hírműsorok óránként.
8: Programajánlatok.
9: Határhelyzet.
8: Időjárás.
10: Közérdekű információk.
8: Itt az SMR-ben.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek. Az ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Kiadó egyszobás, felújított, bútorozott, 38 négyzetméteres teraszos lakás Kisradonovácon. A bérleti díj 180 euró, és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon. 069 55 80 847. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
3: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
3: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
3: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Ajánló következik.
5: Tangóest a parkban. Fedezze fel a tangó varázslatos világát egy különleges szabadtéri koncerten. A Szabadkai Zsinagóga hangulatos parkjában életre kelnek a szenvedéllyel és érzelmekkel teli dallamok. Május 16-án szombaton 20 órától a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány zenei utazásra várja önöket, ahol a tangó klasszikusai és neves szerzők művei csendülnek fel kiváló előadók Bognár Georgina harmonika és Zsiga Pál hegedű művész tolmácsolásában. A belépés díjtalan, kapunyítás 19 órától. Rossz idő esetén a hangverseny az épületben kerül megrendezésre, ahol a helyfoglalás érkezési sorrendben történik.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
4: Reklám következik. Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
6: Ma hozzák a 7 napot.
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
8: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
9: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
10: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
3: Reklámot hallottak.
11: Még több izgalom, nagy kihívások, füst és tűz, újabb feladatok.
4: Elindult a jelentkezés a Grillbetyárok második évadára. Amennyiben úgy érzed, hogy otthonosan mozogsz a szabadtűzi konyha világában, de a sima konyhai feladatoktól sem riadsz vissza, és nem tántorodsz el a gasztronómiai meglepetésektől, akkor te vagy az, akit keresünk. Jelentkezz a Grillbetyárok júniusi felvételére, és mérettesd meg magad. Lehet, hogy te vagy az, akiben ott lakozik a tudás, hogy elnyerje a legjobb grillbetyár címet. Nem kell más tenned, mint hogy egy rövid bemutatkozóval elérhetőséggel jelentkezel a műsorra a grillbetyarok@panonrtv.com címen, mi pedig majd felvesszük veled a kapcsolatot. Jelentkezési határidő május 10-e. Hajrá, kalandra fel! Grillbetyárok, a második évad. Légy te Vajdaság legjobb grillbetyárja!
11: Slágergyár, Slágergyár, Slágergyár. Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en. A 107,1 MHz-en. Slágergyár, Slágergyár. Mert kell egy kis nosztalgia.
12: Arakolák már jelentkezett, de az első nekifutása olyan zeneszámról volt szó, amivel nem jött össze a dolog, nem tudtam teljesíteni. A Arankarami újra jelentkezett, és azt írja, kedves Alanka, hogy rám bízod a választást, bízol benne, hogy jó ízlése van. Húhaj, ezt ágfogalom, hogy szokták mondani, e gustibus non disputandum, az ízlésekről nem vitatkozunk, de mindegy, megpróbálok a kedvedben járni, kedves Aranka. Egy olyan zeneszámot választottam, amire föltételezem, hogy nagyon sok X kell legyen az ember háta mögött, hogy emlékezzen arra a névre, hogy Adamik István, aki csak 30-40 éveshez kötve, hiszen meg se született akkor, amikor még ő énekelt, és zenszámokat adott elő. Van tőle néhány dalom, azt hiszem figyelemre méltóak, hát tudod, mit kell, Aranka? Kíváncsi vagyok a véleményedre. Véletlen sétál, valahol a 60-as évekből.

emléki, hogy mennyire szép volt, az nap este sokkal jobban fény lett a hold. Néztük, hogy ragyogtak az égen a csillagok, mondtam, hogy ne félj, neked én itt vagyok.

A zenekérés nemes egyszerűsége így futott be az elérhetőségre, mert Patsy Cline és egy kérdőjel utána. Válaszom egy felkiáltójel, hogy igen, mert Patsy Cline, ezek szerint rám van bízva a választás. Egy zeneszám tőle van jócskán, amit talán ritkában engedünk. When you need a love, ha szükségem van egy kis nevetésre, magyarán vidámságra, talán ilyesmiről szól a dal.

Lenke Csantavérről jelentkezett. Jó műsort a rádiózó hallgatóknak és a stábnak, aki működik itt a stúdióban. Korda György felvételét szeretné meghallgatni, mert a címe, bocsánat, hogyha kérdem.

A pontos idejelzésig a Tennessee-színű együttes fog játszani egy fura nevű hangszeren, ennek a neve Gizmo, nem tudom, hogy néz ki, de egészen jó hangzik, az alcíme Gizmo, My Way.

0: Reklám következik.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
3: Reklámot hallottak.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Figyelem, kis felfedezők! Egy napra tiétek a kísérletek világa. Május 16-án szombaton megnyitja kapuit a Szabadkai MCC képzési központ, ahol egy különleges nyílt nappal várjuk a kíváncsi negyedikes diákokat. Készítünk színes lávalámpát, és kipróbáljuk a látványos elefántfokrém kísérletet is. Ha szereted a meglepetéseket, a robbanó habokat, akkor itt a helyed. Találkozunk május 16-án szombaton a Szabadkai MCC-ben a Korzó 10-es szám alatt. Jelentkezni a 063-889-6098-as telefonszámon, vagy huszta.orsolya@mcc.hu e-mail címen lehet. 063-889-6098. Legyél te is fites diák!
2: Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: 17 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Ezen a délutánon
6: a Manó a mikrofonnál, most a Szabadkai Magyar Rádió muzsikál.
7: A következő felvétellel a Slágergyár mai hallgatóinak szeretnénk kedveskedni. Agnetta lesz az előadó ennek a dalnak, amit választottam. Ez az Agnetta Zaba együttesnek, az a Szőke énekesnője. Egy-két próbálkozása volt, vagy valószínűleg több is, amit szólóban adott ki. Íme egy a sok közé, egy ismert témát ő is átdolgozott, mert mások is adják elő. Love me with all your heart, szeress tiszta szívedből.

Két felvétel következik szoros egymás utánban. Az első egy zenei kérés teljesítése, illetve két hallgató is ugyanazt a felvételt kérte. Marika Csantavérő jelentkezett, a Régi Presszó ablakánál című dalt szeretné meghallgatni, majd SMS-ben befutott egy régi hallgató aláírással, aki ugyanazt a dalt szeretné hallani a mai műsorban, majd utána George Michael-t egy koncertfelvételt választottam. A dal címe Don't Let the Sun Go Down on Me, azt hiszem, nem érdemes szó szerint fordítani magyarra, mert akkor úgy nem lesz jelentőség. Ez egy angol közmondás, melynek a lényege, ne feledkezz meg rólam.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25, 024 55 50 25.
5: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv
2: Reklámot hallottak.

0: A becsületes nevem Bendegúz. Ha volna rádióm, nem a Banyát hallgatnám, hanem mindig a Szabadkai Magyar Rádiót, a 107,1-en. De nincs rádióm, a fene egye meg!
1: Szösz is jelentkezett, azt írt kedves Szösz, hogy érezzük jól magunkat, és emlékezzünk fiatalságunk fénykorára és az akkori szerelmünkre. A zenét Szöszi választotta, Szűcs Judit és Táncolj még!

Ibolya Korponáik is jelentkezett. Sziasztok, kellemes délutánt, jó hétvégét mindenkinek. És azt írott, kedves Ibolya, hogy van egy szám, ami már nagyon régóta tetszik, és kérted is volna már sokkal korábban, nem tudtad az előadóját. A napokban rábukkantál egy Kanti CD-re, és megtaláltad rá a választ. Hát itt tévedtél, kedves Ibolya. Sokkal korábban megkaphattad volna a választ, ha megírod mondjuk a dal címét, és kaptál volna egy-két ötletet, hogy ki minden adja elő a Blanket on the Ground című felvételt, mert erről van szó, és Billy Joe Spears-ről, és most itt van, Ibolya kérésére, Blanket on the Ground.

Eszter SMS-ben jelentkezett, állandó hallgató közé tartozik, hogy írott, kedves Eszter, igen, kell egy kis nosztalgia, a mi korosztályunknak a mi időnkről szól a zeneszám. Eszter az a hallgató, aki bármit tesz, fél füllel, mindig halló távolságban és követi a műsort. Mivel, kedves Eszter, nincs külön zenei kérése, általában rám bízod a választás, hát azt hiszem, hogy ebben is egyetértünk. Olyan felvétel kell, ami emlékeztet bennünket, hogy voltunk fiatalok akkor, amikor ezek a zeneszámok újnak számítottak. Egy olyan dalt választottam most, kedves Eszter, ami szerintem akár jobban illene a mai műsor címének, mint a slágergyár, mert a dal címe, ami most következik, Visszatér a múlt.

Valérő SMS-ben jelentkezett. Szép napot kíván mindenkinek. Azt a dalt szereti meghallgatni, melyben elhangzik az is, hogy egy kiskocsmában gyakran összejöttünk. Harangozó Teréz az előadója dalnak. Azok a szép napok. Ez viszont a címe.

0: That's love.
1: A következő dal ritmusáról valószínűleg ráismertek, melyik dalról van szó. Ez a Sway, ki tudja hány változatban létezik, többek között magyarul is. Veled álmodom, ez a magyar változat.

Wow, Ilonka Sepercalt reagált egy üzenet erejéig, hogy Hercsán Arankát hallottuk, és nagyon örül, mert kedveli ezt az énekesnőt. Hát akkor lehet, hogy a következő is ismerősen fog hangzani, ez is egy nagy név a magyar zene történetéből. Mikes Éva, engem nem lehet elfelejteni.

0: ajánló következik.
1: Állattenyésztés, növénytermesztés, korszerű technológiák, pályázati lehetőségek, minőséges termények és egészséges élelmiszerek. Agrárvilág. Ha önt érdekli a mezőgazdaság, hallgassa az Agrárvilágot vasárnap délelőtt 9 órától a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
3: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
4: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
3: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
4: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112. www.nordend.rs.
5: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
6: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
7: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
8: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
7: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
8: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
7: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
9: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
2: Ajánlót hallottak.
10: Ma is várja zenei kéréseiket. Kis János, Manó.
11: Törpapa vagyok, a Madó távoli rokodom. Ezért mindig küldök törpüzenetet a műsorába, hogy törpörömet szerezzek neki. Lebd meg te is egy üzenettel Manót a 066 36 36 33 as számon.
12: Hallottátok, kedves Slágegyel hallgatók, ez nem kérés, mert félig meddig törpapa parancsa volt. Hallottátok azt is, hova kell írni, 066 36 36 33, csak is kizárólag írásban lehet jelentkezni, és időben kell jelentkezni, mert mondom, nekünk is kell egy icipici idő, még megnézzük, hogy melyik polcon porosodik a kérdedal. Itt van például egy Jack Jersey felvétel, most következik, valahol a 60-as években volt meglehetősen népszerű, állítólag tiszta véletlen volt, hogy a hangja hasonlított Elvis Presleyre, aki akkor indult el, röppent fel a pályáján. Tehát vannak ilyen véletlenek az életben. A dal, amit választottunk, a Jack Jersey-t, In the Steel of the Night, az éjszaka csendjében, magányában. Fordítsátok, hogy akarjátok, valahogy erről szól a zeneszám. És utána ne felejtsétek el, még 2 óra slágergyárra számíthattok. Én meg számítok még egy 5-10 zenei kérésre, és akkor mindenhol jó fogjuk érezni magunkat.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Ezen a délutánon
3: a Manó a mikrofonnál, most a Szabadkai Magyar Rádió Muzsikál.
4: Mai műsorodunk 5. órájába léptünk, harangozott erész felvétele következik Ibolya kérésére, Egyetlen szív, ez a dal címe.

A Bee Gees neve együttes való 60-as évek legelején robbant be a zenevilágba és a világ zenei toplistáira. Azt hiszem a legismertebb dalokat mindenki fejből tudja már. Egy olyan dal következik, amit ritkán kértek tőlem, most se kérte senki sem, de bízom benne, hogy ez is elnyerje tetszéseteket. Egy titkos szerelemről van szó, mert a dal címe Secret Love.

0: Nat King Cole felvétele következik, egy zene kérés címe Love, szerelem.
1: L is for the way you look at me. O is for the only one I see.

0: Ma különösen sok, egy egész csokorra való dicséret befutott, hogy ilyen régi hangok is elhangzanak a slágergyárban. Nem lesz ez mindig így, zenekérések is vannak benne, és azokat szoktam először teljesíteni, utána néha én is választok valamit. Ami olyan sok régi hang elhangzott, következik még egy ugyanabban a kategóriából, Breitner János, és miért pont Breitner János választottam? Mert a zeneszámból valahogy úgy érzem, ez nekem is szól. Miért? Hát mert a címe is az, mindenkit elfelednek egyszer.
1: Mindenkit elfelednek egyszer.

akkor se, ha százszor elhazudjuk. Az életünkben azon múlik minden, hogy azt az igazit feledni tudjuk. Mindenkit elfelednek egyszer.

Valószínűleg véletlen egybeesésről van szó, de nem tudom megállni, hogy ne említse meg a hallgatóknak, hogy még végig sem hangzott Breitner János felvétel, hogy mindenkit elfelejtnek egyszer. Éva aláírása befutott egy zenei kérés, ami így hangzik, téged nem felejtlek el.

Zita is jelentkezett, Bangó Margitól szeretne meghallgatni egy felvételt. Hát Bangó Margitnak vannak különböző felvételei, nem mindegyiket válogatnám be a műsorba, de ez bele fog férni szerintem. Halkzene szól az éjszakában, ez az a dal, ahol ellalkzik, amikor gyakran úgy kérítek tőlem a dalt, hogy a szívem egy háborgó tenger. Ez az a dal.

A József Horgosa jelentkezett, üdvözlet a kis csapatnak és a hallgatóknak, a Korál együttes felvételét szeretné meghallgatni, melynek a címe Hazafelé.

Valéria Tapajáról jelentkezett, üdvözlet mindenkinek. Egy Zambó Jimmy felvételt szeretne meghallgatni, mivel nincs odaére semmilyen cím, valószínűleg rám biztat, kedves Valéria, választást. Hát ettől nagyon meghatódtam, és előcsaltál belőlem egy kis árulkodó könycseppet. Most az jön.

0: ajánló következik.
1: Szereti a jó pörköltet? Irány a második Gastrofest, Firigyházán június 6-án.
2: A csapatok megmérettethetik magukat pörkölt főzésben, rostélyos sütésben, de nevezhetnek süteményekkel és pálinkával is. Jelentkezés május 31-éig Miklós Szilviánál a 063 421 031-es telefonszámon. A nevezés 1000 dinár, amiért egy egyedi póló is jár. Gyermekműsorok, tombola és remek hangulat várja önöket. 063 421 031. Második Gastrofest.
1: Firigyháza, az ízek faluja.
3: Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.

A Neoton Família Nyár van című felvétele következik. Ezt a dalt a Robi, Baluska és Chloé a Slágérgyár című műsoron keresztül küldi Budapestre Szandinak és Gabinak.

Műsoridőnknek ennek ebben az órában még két felvételt tudunk meghallgatni, mind a kettő egy zenei kérés teljesítése lesz. Először egy állandó hallgató, aki Tom Jones-ot szeretne meghallgatni, ő neki fogok kedveskedni. Ő dalt ő kérte, Love Me Tonight, szeres ma éjjel, majd Laci kérésére egy Adriano Celentano felvétel következik.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
2: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
3: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
4: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
5: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
4: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
3: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
6: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
7: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
8: Társadalmi célú felhívást hallottak.
9: 19 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

Mai műsoridőnk 6. órájába léptünk, egy olyan felvételt választottam, ami úgy gondolom, bízom benne, hogy ti is aktuálisnak fogjátok tartani. Chris Rea az előadója, Looking for a Summer, ha nem is pontosan szó szerint fordítanám le a dalt, arról szól, hogy most már várjuk a nyarat.

Következő zeneszámnak Máté Péter egyik dalát választotta, amelynek a címe Holnap is, hogy miért? Hát azért, mert az embernek néha jó a kedve, néha rossz a kedve, ilyen napja, olyan napja van, de egyet biztosan tudunk, holnap is újra nap lesz.

Következő dalnak egy olyan felvételt választottam, amit a néhai Szabadkai Aquarius Lemezklubban gyakran engedtem, elég ritkaságnak számított, máshol nem igazán volt, sőt azt hiszem, hogy most is sok helyen hallható. Kiről és miről is van szó? A Pegasus nevű együttesről nem sok mindent adta ki, de ez, ami most következik tőlük, abban a klubban nagy számnak, jó számnak, sikerszámnak számított. The sun won't shine anymore. A nap se fog soha többé kisütni, zárójelben, ha te most engem elhagysz.

A következő zeneszámnak is hasonló a témája, sőt, még a dal címe is hasonlít egymásra, de Walker Brothers-ék zeneszáma akkor világsikernek számított, aki csak tehette, beszerezte magának, The Sun Ain't Gonna Shine Anymore, ezt a dalt választottam.

következő dalnak egy olyan zeneszámot választottam, ami általában úgy hajnaltájban, amikor retro partit vezetek, akkor úgy érzem, hogy már nagyon aktuális. Ma este is egy hasonló eset vár rám. A dal címe Csak a hajnal jönne már, mert akkor vége lesz az egésznek.

Így is lehet zeneszámot kérni, valamit a Gumbay Dance Band-től állandó hallgató. Rám van bízva a választás, hát akkor legyen a Love and Tequila.

Azt hiszem, egy statisztikában olvastam, hogy a zeneszámok túlnyomó többsége százalékban kifejezve is az a szerelemről szól. A következő BZN felvétel is ezt tanúsítja. A dal címe Yo te amo. Spanyolul mondták ki, éneklik meg azt, hogy ami magyarul azt jelenti, hogy szeretlek.

Xanadu legendája következik egy olyan együttes előadásában, akik jobb hián azt a nevet találták ki maguknak, hogy minden zenész tagnak a nevét bemondták. Dave, Dee, Dozzy, Biki, Mick and Teach. Ezek voltak a becenevek.

Anna. Üdvözlet a hallgatóknak és a fiának Ausztriában, ezzel Matilda üzenetében is természetesen benne van egy zenei kérés is, melynek a címe Egyszer megjavul a kén.

Ilonka kérésére következik a Kék öböl, amit annak idején magyarul, mivel nem magyarul jelent meg először, Sasvári Anna Mária adta elő.

Kedves hallgatóink, ennyi fért bele a Slágergyár mai műsor idejébe. Slágergyár velem, Manuval két hét múlva esedékes, mert jövő szombaton máshol lesz elfoglaltságom, de ettől függetlenül érezzétek jól magatokat, akkor is, ha nem én csücsörök itt a mikrofon mögött. És ezzel az enszámmal, ami most alattam szól, szeretném megköszönni, hogy ezt a műsort választottátok szombat délutáni kora esti kikapcsolódásnak, de ahogy szokták mondani, a műsor adás után is lesz adás ezen a hullámhosszon, méghozzá egy zenei válogatás az Exu zene világából, aki velünk tart, jó vételt, jó szórakozást kívánunk neki. Jó magam, Kis János Manó voltam, a technikai munkatárs, Sóti Tamás a keverőpult mögül üdvözöl benneteket, mára tőle mennyi, szevasztok, jó éjszakát!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Fütyörészük együtt a régi slágereket.
2: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
3: A 60-as, 70-es évek exiú slágerei.
2: A régi szép idők dalai.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.
0: SMR.

momci bili, ništa nam vreme moglo nije, sad smo tu.

0: Időtálló slágerek.
1: Rohanó világunkban álljon meg egy dalra, és lassítson a tempón a Szabadkai Magyar Rádióval.
2: Exiu slágerek a 107,1-en.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A hallgatók hullámhosszán.
3: A 107,1 MHz-en.

0: Volt egyszer egy Jugoszlávia.
1: Volt egyszer egy Jugoszlávia.
2: Idézzük fel együtt.
0: Az egykori legnagyobb ex-jú slágereket.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1 MHz-en.

0: Ha ön kedveli az ex-jú slágereket, akkor
1: kapcsoljon a 107,1 MHz-re.
2: Minden hétfőn, pénteken és szombaton 20 és 21 óra között.
1: Tekerje fel a hangerőt. És...
2: Ne állítson az állomáskeresőn.

0: 21 óra nosztalgia.
1: Exjú slágerek 20 és 21 óra között. Exjú slágerek
2: a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: Exiu slágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiu slágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: 20 és 21 óra között.
1: 20 és 21 óra között.
0: Exiusz lágerek a 107,1-en.
2: Idézzük fel együtt
1: az egykori legnagyobb Exiusz lágereket.
0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Indul a banda!
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Minden éjjel ugyanaz!
3: Esti koktél.

is éjjel zene egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: Álláshirdetés.
1: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannoner TV internetes honlapjának fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek, a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés filológiai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének magas szintű ismerete, számítógépes képzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai, egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Fondácia Pannonia, Pannonia Alapítvány, Pannoner TV, Szabadka, Ágó Mamuzsigy utca, 911, illetve személyesen a Pannoner TV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére, pályázat a Pannoner TV honlapjának főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Televízióban, a Pannon Rádióban, a Szabadkai Magyar Rádióban, a Magyar Szó Napilapban és a Pannonia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.
2: Szabadkai Magyar Rádió.

0: egyenesen a 70-es években.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: A lemez forog tovább.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
1: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél.

0: Álláshirdetés.
1: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannon Rádió fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés a jogi, közgazdasági, bölcsészeti, politikai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének középszintű ismerete, számítógépes továbbképzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat rádiós hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Pannonia Alapítvány, Fondácia Pannonia, Pannon Rádió, Rádió Pannon, Szabadka, Ágó Mamozsics utca 9-11, illetve személyesen a Pannon RTV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére, pályázata Pannon Rádió főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Rádióban, a Pannon Televízióban, a Szabadkai Magyar Rádióban és a Pannonia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.

0: 70-es,
1: a 70-es,
2: 70-es
3: és 80-as évek diszkós lágerei.
4: Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 107,1. Itt csak retrós sláger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: álláshirdetés.
1: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannon RTV internetes honlapjának fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek, a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés filológiai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének magas szintű ismerete, számítógépes képzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai, egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Fondácia Pannonia, Pannonia Alapítvány, Pannon RTV, Szabadka, Ágó Mamuzsigy utca, 911, illetve személyesen a Pannon RTV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére, pályázat a Pannon RTV honlapjának főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Televízióban, a Pannon Rádióban, a Szabadkai Magyar Rádióban, a Magyar Szó Napilapban és a Pannonia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.
2: Jó estét kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió!

Retro diszkós slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban. A Szabadkai Magyar Rádió óráján 23 óra múlt.

0: ne állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik.
1: Hallom, hogy engem!
0: Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
2: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz.
1: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix, esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

A rockzene fénykora. Időtálló klasszikusok a Szabadkai Magyar Rádióban.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: Esti koktél.
1: Mi szeretjük a retro zenéket.
2: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
1: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

0: Álláshirdetés.
1: A Pannónia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannon Rádió fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés a jogi, közgazdasági, bölcsészeti, politikai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének középszintű ismerete, számítógépes továbbképzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat rádiós hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Pannónia Alapítvány, Fondácia Pannónia, Pannon Rádió, Rádió Pannon, Szabadka, Ágó Mamozsics utca 9-11, illetve személyesen a Pannon RTV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére, pályázata Pannon Rádió főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Rádióban, a Pannon Televízióban, a Szabadkai Magyar Rádióban és a Pannónia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.
2: Legendás előadók, emlékezetes dalai.
3: Mi leporoljuk a régi slágereket.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
3: Dalok, melyeket szerettünk.

0: És most vissza a 80-as évekbe. A 80-as
1: évekbe. Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
1: A 80-as évek.
2: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: A 80-as évek diszkózenéi.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: The name of the game. The name of the game. The name of the game. The name of the game.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz.

0: Mi nem felejtettük el
1: a 70-es évek kedvenceit.
2: Mert a retro örök.
3: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: A 107,1-en.
5: Ahol a régi melódiák szólnak.

0: el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

she says, I think I'd better go.

0: mindenkinek, aki veszi ezt az adást. Retrobuli folyamatban a 107,1 MHz-en.
1: Lettem 107,1 MHz.